0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, ott van veled.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy. Bárhol is vagy.

Emlékszel? A mi korunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orgégé nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Jó reggelt, Nyíregyháza!
2: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
3: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
4: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun, he says, get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it is.
6: Legyen a kedvenced.
7: Things will never be the same.
4: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: ad erőt.
1: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat. Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe. Tetőre menekült a rendőrök elől egy férfi. Orvosi szakterületek testközelből. Kis Dániel vagyok. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország egész területére érvényes vasárnap éjfélig. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztás pontosságára, és arra, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg kerüljék a tűzőnapot. A szabadtéri programok kapcsán kiemelik, hogy mindenki elegendő mennyiségű folyadékkal induljon útnak, használjon fényvédőt, lehetőség szerint viseljen világos színű, szellős ruházatot, fejfedőt és napszemüveget. Tetőre menekült a rendőrök elől a tolvaj, egy 20 éves férfi ellen folytat eljárást a rendőrség, aki az elmúlt egy hónapban Baktaló rendházán 6 esetben súrant be nyitva hagyott családi házakba, vagy épp cukrászműhelybe. Pénztárcát, mobiltelefont, láncfűrészt, kerékpárt is lopott a helyszínekről. A fiatal elrejtőzött, ezért az egyenruhások akciót szerveztek az elfogására. Egy rokon a padlásán bujkált, amikor meglátta a rendőröket. A tetőn keresztül próbált elmenekülni, sikertelenül. A férfit letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Előadássorozatot tartott orvostanhallgatóknak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. A cél az volt, hogy a jövő orvosai testközelből ismerjék meg az egyes szakterületeket, találkozzanak az ott dolgozó szakemberekkel, kérdezhessenek tőlük és minél több gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, közölte az intézmény. Két hét alatt 12 előadás és több gyakorlati foglalkozás várta a hallgatókat. Többek között az invazív kardiológia, a reumatológia, a pszichiátria, a neurológia, a traumatológia, a rehabilitáció és a gyermekgyógyászat világába kaptak betekintést. A skill laborban pedig elsajátíthatták például a varrat technika, a gipszelés, a sebkezelés, valamint az újszülött és koraszülött reanimáció egyes lépéseit is. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével jött létre. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

0: megbízhatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Országos híradónapot tartanak szombaton. A vita hevében hátba szúrta ismerősét egy férfi. Nemzetközi kézilabdatornát rendeznek. Kis Dániel vagyok. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország egész területére érvényes vasárnap éjfélig. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztás pontosságára, és arra, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg kerüljük a tűzőnapot. A szabadtéri programok kapcsán kiemelik, hogy mindenki elegendő mennyiségű folyadékkal induljon útnak, használjon fényvédőt, lehetőség szerint viseljen világos színű, szellős ruházatot, fejfedőt és napszemüveget. Tetőre menekült a rendőrök elől a tolvaj, egy 20 éves férfi ellen folytat eljárást a rendőrség, aki az elmúlt egy hónapban Baktaló rendházán 6 esetben súrant be nyitva hagyott családi házakba, vagy épp cukrászműhelybe. Pénztárcát, mobiltelefont, láncfűrészt, kerékpárt is lopott a helyszínekről. A fiatal elrejtőzött, ezért az egyenruhások akciót szerveztek az elfogására. Egy rokon a padlásán bujkált, amikor meglátta a rendőröket. A tetőn keresztül próbált elmenekülni, sikertelenül. A férfit letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Előadás sorozatot tartott orvostanhallgatóknak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. A cél az volt, hogy a jövő orvosai testközelből ismerjék meg az egyes szakterületeket, találkozzanak az ott dolgozó szakemberekkel, kérdezhessenek tőlük és minél több gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, közölte az intézmény. Két hét alatt 12 előadás és több gyakorlati foglalkozás várta a hallgatókat. Többek között az invazív kardiológia, a reumatológia, a pszichiátria, a neurológia, a traumatológia, a rehabilitáció és a gyermekgyógyászat világába kaptak betekintést. A skill laborban pedig elsajátíthatták például a varratt technika, a gipszelés, a sebkezelés, valamint az újszülött és koraszülött reanimáció egyes lépéseit is. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével jött létre. Közölte a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb dátumokat a Nyíregyházi Egyetem. Szombaton megkezdődik a gulyatábor, a Dombrádi Tisza parton, hétfőtől pedig már indul a regisztrációs hét, amely egészen szeptember 4-ig tart. A tájfelvétel nappali tagozaton ugyanebben az időszakban zajlik, a levelezősöknél pedig augusztus 27-e és szeptember 10-e között. A beiratkozás jövő szerdán kezdődik. Az első éveseknek külön tájékoztató napokat szerveznek a tanévkezdés előtt. A szolgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. A részletek elérhetők az enye.hu oldalon. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Szabolcs-Szatmár-Beregbe érkezik az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. Ezúttal Füles lakosai vehetnek részt ingyenes vizsgálatokon. Augusztus 25-én a program keretében nőgyógyászati rákszűrést, bőrgyógyászati rákszűrést, általános egészségügyi állapot felmérést, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikóbecslést tartanak. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára. Bővebb információ az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmat Facebook oldalán olvashatók. Továbbra is probléma az erdőkben az illegális hulladéklerakás. 2020 óta az erdőgazdaságok több mint 12.750 tonna illegális hulladékot számoltak fel. A Nyírerdő ZRT az általa kezelt területeken idén 3 illegális hulladéklerakót számolt fel. Összesen csak nem másfél tonna hulladék gyűlt össze. Az elmúlt 6 évben pedig mintegy 290 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot szállítottak el, közölte az erdészet. Tavaly 6, 2024-ben 24,5, míg 2023-ban több mint 93 tonnát. A tapasztalatok szerint a hulladékban jelentős mennyiségben fordul elő építési, bontási, épületfelújítás is itt, de gyakoriak a gyors éttermi hulladékcsomagok is a közforgalmú utak mellett. Előfordul a zöld hulladék elhelyezése, ami szinte minden esetben kommunális hulladékot is tartalmaz. Idén országszerte 210 helyszínen, összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csak nem 149 milliárd forintot költ a kormány. A beruházások között 19 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei projekt is szerepel. Több mint 40 polgárőr vett részt az alapismereti és kreszt képzésen, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség. A program célja az volt, hogy a résztvevők megszerezzék, illetve tovább bővítsék a szolgálat ellátásához szükséges ismereteiket. A képzést Bán Gábor megyei elnök helyettes tartotta, aki az alapismereti polgárőri tudnivalók mellett a KRESZ legfontosabb szabályait is áttekintette a résztvevőkkel. A képzésen több újonnan belépő polgárőr is részt vett. Ők az alapismereti képzés végén vizsgán adtak számot megszerzett tudásukról. A megmérettetés mindenki számára sikerrel zárult, valamennyi vizsgázó eredményes vizsgát tett. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Szabó János Né Anikó, a szenior örömtánc oktatója a portálnak elmondta. A nyíregyházi szenior örömtáncosok a heti foglalkozások mellett közös rendezvényeken és országos találkozókon is részt vesznek. A cél, hogy minél több idősebb ember megtapasztalja a rendszeres mozgás örömét, és azt, hogy egy összetartó közösség részei lehetnek. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában, a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja nyíregyháza.hu. Országos virradó napot tartanak holnap, a cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes virradókat, köztük a nyíregyházi területi vérellátó intézet is, kora délutánig. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Részletek az uvs.hu oldalon olvashatók. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita során hátba szúrta ismerősét. Tavaly decemberben történt az eset. A vádlott italozás követően vitába keveredett egy ismerősével, akivel dulakodni kezdett. A sértett a verekedés próbálta megakadályozni, amikor az itas férfi hátba szúrta. Életét csak a gyors és szakszerű orvosi ellátás mentette meg. Az ügyészség a férfit életveszélyt okozó testi sértés kísérletével vádolja, vele szemben 2 év, 4 évre felfüggesztett börtönbüntetést indítványoz. Olvasható a közleményükben. Augusztus 25-én rendezik a második Harsányi Gergely nemzetközi kézilabda tornát. Az utánpótlás tornán 3 korosztály csapatai mérik össze tudásukat. A Nyíregyházi Sportcentrum mindhárom korosztályban pályára lép. A torna nemzetközi jellegét a Nagybánya részvétele adja, amely szintén mindhárom mezőnyben képviselteti magát. Érkeznek csapatok Fehérgyarmatról, Egerből, Debrecenből is mások mellett. Az U20-as és U18-as korosztály Nyíregyházán, a Continental Arénában, míg az U16-osok a nyírpazonyi sportcsarnokban lépnek pályára. Részletek a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Újra lendületben a Nyepet csapat. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói az első egyetemi petkupa győzelem után sem tették le az evezőt. A most zajló Bodrogi Tisza petkupán a folyó megtisztításába is bekapcsolódtak. Ezúttal nem a versenyzés, hanem a közös munka a cél. A 7. Bodrogi, 14. Tiszai petkupa augusztus 16-án indult Olasztiszkáról, 12 csapat részvételével. A futam augusztus 23-án Tiszalökön ér véget. A részvevők a Bodrogi és a Tisza megtisztításán dolgoznak. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Bestefem teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban. Imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
1: Bárhol is vagy, ott van veled

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokat.

0: nem megyek el.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos dátumokat közölt a Nyíregyházi Egyetem. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok. Közölte a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb dátumokat a Nyíregyházi Egyetem. Szombaton megkezdődik a gulyatábor, a Dombrádi Tisza parton. Hétfőtől pedig már indul a regisztrációs hét, amely egészen szeptember 4-ig tart. A tájfelvétel nappali tagozaton ugyanebben az időszakban zajlik, a levelezősöknél pedig augusztus 27-e és szeptember 10-e között. A beiratkozás jövő szerdán kezdődik. Az első éveseknek külön tájékoztató napokat szerveznek a tanévkezdés előtt. A szolgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. A részletek elérhetők az enye.hu oldalon. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. Ezúttal Füles lakosai vehetnek részt ingyenes vizsgálatokon. Augusztus 25-én a program keretében nőgyógyászati rákszűrést, bőrgyógyászati rákszűrést, általános egészségügyi állapot felmérést, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikóbecslést tartanak. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára. Bővebb információ az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmat Facebook oldalán olvashatók. Továbbra is probléma az erdőkben az illegális hulladéklerakás. 2020 óta az erdőgazdaságok több mint 12.750 tonna illegális hulladékot számoltak fel. A Nyírerdő ZRT az általa kezelt területeken idén 3 illegális hulladéklerakót számolt fel. Összesen csak nem másfél tonna hulladék gyűlt össze. Az elmúlt 6 évben pedig mintegy 290 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot szállítottak el, közölte az erdészet. Tavaly 6, 2024-ben 24,5, míg 2023-ban több mint 93 tonnát. A tapasztalatok szerint a hulladékban jelentős mennyiségben fordul elő építési, bontási, épületfelújítás is itt, de gyakoriak a gyors éttermi hulladékcsomagok is a közforgalmú utak mellett. Előfordul a zöld hulladék elhelyezése, ami szinte minden esetben kommunális hulladékot is tartalmaz. Idén országszerte 210 helyszínen, összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot költ a kormány. A beruházások között 19 Szabolcs-Szatmár-Berek megyei projekt is szerepel. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Annyira igyekezzünk el a mai műsorban, amúgy köszöntöm a rádió hallgatókat, indul a Csak 10 perc rovat, mert a peptidekkel kapcsolatban három adás is fellehető a Csak 10 perc ponton keresztül. Mórik Gyulával beszélgettem. Szia doktor úr, jó reggelt kívánok! És ugye ami a legfontosabb ezzel kapcsolatban, hogy ilyenkor a hallgatóknak mindig tengernyi kérdése van, tessenek türelemmel lenni. Már csak azért is, mert hogy ma ki kell végezzem ezt az egész témát, mert annyi fontos dolog van még ennek a folytatásában, meg a következőkben, amit a hallgatók feltettek, és tök jó kérdéseket, amiket nagyon szépen köszönjük. Csak 10 perc.hu-n keresztül hallgathatják vissza különben múlt heti adásokat is, mint az azelőttieket, úgyhogy legyenek a vendégeink. Na, doktor úr! Mi az, hogy tisztaság, amikor mondjuk előállítanak egy ilyen peptidet? Van olyan, hogy nem tisztaság? Vagy?
3: Na, akkor egy picit tudod, visszalépünk, és akkor megnézzük rendesen ezt a kérdést. Ugye nagyon sok felbuzdulás jött, hogy gyógyítsunk mindent peptiddel, az csak jó lehet, hajrá, hol lehet beszerezni.
2: Ugye, hát ezt nem mondhatjuk el.
3: Nem ez a lényeg. Mindenki megtalálja, ha akarja, de egy nagyon fontos mondatot azt hiszem nem hangsúlyozta eléggé. A peptid az orvos kezébe való, és nem a betegébe. Tehát,
2: nem a beteg veszi be? A beteg magától be, ne gyógyítsa magát, ebbe egyetért.
3: Tehát az orvos döntse már el, hogy mikor és mennyit az adott betegnek. Tehát ezek nagyon személyre szabott dolgok. Ezek már nem ilyen általános gyógyszerek, hogy mindenkinek ugyanaz a tabletta ugyanabban a mennyiségben, és akkor készen vagyunk. Uh-huh. Tehát ez úgy nem
2: ez azért, mert mindenkinek más és más a hormon gyűjteménye, az alapjába véve
3: a hormon szintje, és
2: amire kell majd ez.
3: A problémája. Így van. Akkor ezt a tisztasági kérdést is nézzük még meg. Nem mindegy, hogy honnan szerzett be. Tehát hol gyártják, mi keveredik hozzá a gyártásnál, mennyire tiszta az az üzem, ahol gyártják. A pontos hatóanyag tartalma.
2: Gyula, hazudni mindenki tud. Hát ki fogja azt leírni, hogy nálunk nincs tisztaság, meg stb. Hát mindenki le fogja.
3: De van, akinek ezt kötelez egy gyógyszergyárból, miért nem feltételezett, hogy az ilyen-olyan anyagok belekeverednek a
2: hát dolgok. Ott van egy akkreditáció, hát egy igen, legalizált igen, helyen.
3: Akkor most gondolj már bele, hogy akkor ezt sem lehet máshogy legyártani. Az oké, hogy most kutatási célokra ugye ott gyártják, ahol akarják, mert hát elvileg embernek nem adható, ugye azzal kezdődik. De nézzük csak meg,
2: figyelj, csak, akkor lehet egy vízióm? És akkor szerintem a hallgató meg fogja érteni, hogy miről beszélek, jó? Most akkor jó. Legyek én Tibi az influencer, jó? És én eldöntöm azt, hogy, és megkereslek téged, te meg egy mérhetetlenül nagyon gazdag ember vagy, milliárdokkal, csilliárdokkal, de nem vagy doktor, hanem te most csak Gyula vagy. És te egy nagy befektető vagy, és én megkereslek téged ezzel az üzenettel, hogy nekem van 3 millió követőm, és kezdjünk el erről, vagy én elkezdek erről beszélni, rám szabva készítsünk el egy ilyen akármicsodát, keresünk gyorsan egy üzemet, összepakolunk valamit, gyönyörű lesz a csomagolás, elkezdünk rá marketing kampányt csinálni, és eladunk belőle baromi sok, mit tudom én, ilyen terméket.
3: Nem kell ilyet csinálni.
2: Ez a kérdőjel?
3: Sajnos sokkal egyszerűbb ennél a helyzet. Tehát te kitalálod, mint influencer, hogy ilyet akarsz, még nem is kell csilliárdos embert találni, elég egy minimál befektetés.
2: Akkor mert, nekem te nem kell
3: mert Kínában legyártják.
2: Ja, értem. Aha.
3: Kínában legyártják, behozod, és nem tudod, mit hozol be, és innentől kezdve kezdődnek a
2: De erősíts
3: a
2: meg abba, hogy Magyarországon azért lesz, vagy itt a környezetbeli területeken olyan hatalmas, nagy akreditált gyár, ahol
3: hát ez
2: mondjuk
3: ezt... Hát de most, ha jelen pillanatban ezeket...
2: Már van, vagy még nincs?
3: Hát, volt a világban ilyen, hát beszéltünk róla, hogy ugye a tiltásig azért ez gyógyszergyári minőségben ezek az összeállító gyógyszergyárak, ezek tökéletesen meg tudták csinálni. Oké, na tehát ez a baj, amikor ugye a sérült vagy szennyezett peptid kerül be, ugyanaz, mint amikor a filmeken ez a szennyezett drog kerül az utcára. Tehát ez igazából...
2: Ez kárt okoz.
3: Hát ő kőkeményen kárt okoz. Most mi a lényeg? Amit talán megint nem hangsúlyoztunk eléggé. Van pár olyan peptid, amely pár peptidet egyszerűen fogod magad, és a gyomorsav nem bontja el, tehát ha nem bontja el a gyomorsav, akkor igazából be tudod venni, mondjuk úgy, hogy szálljon át.
2: Igen.
3: Igen ám, de a peptidek zöme az nem ilyen.
2: Ha nem szúri.
3: Tehát olyan, mint az inzulin, és ugye beszéltünk is erről, ha nem szúri. Na most innentől kezdve, viszont ha valamit beszúrtál, azt azért nem tudod hip-hop onnan csak úgy kivenni.
2: Nem őrül ki a szervezetből? Nem közömbösíti a mája?
3: De ha bevittél valami olyat, meg olyan mennyiségben, oké, mennyiség, nézzük már egy példát. Számos olyan peptid van, amely a növekedési hormon szintet tudja növelni. Jó ez nekünk? No, nézzük meg, mi lesz, ha finoman, hozzáértően növeled a növekedési hormonok szintjét. Az alvás minőséged javul. A minőségi javulás lesz a hajban, a bőrben, a körmökben, gyorsabb gyógyulásod lesz sérülésekből, több izmod lesz, jobb izomépítésed lesz, és a felesleges ír könnyebben leadod. Kellene neked ez a peptid?
2: Ezek alapján kellene, de ugyanúgy a rossz is nőhet.
3: Nem. Ha ezt a peptidet az adott személyre szabva jól adagolod, tehát nem általában a személyre szabva jól adagolod, akkor ezeket fogod látni.
2: Jó.
3: Oké, csak mi van akkor, ha elrontod az adagolást? Krónikusan megemeli a vércukorszintet, tehát inzulinrezisztens leszel, vagy cukorbeteg.
2: Tehát még kárt is okozó.
3: A porcok, amelyek nem csontosodtak még el, elkezdenek növekedni, ilyen akromegális, nagy testépítőknél lehet ilyet látni, hogy az arc szerkezete, a csont szerkezete az arcnak megváltozik, az áll, megnő, a kéz, láb szintén nő, és ha rejtett tumorod van, azt megnövelheti, és arról ez még egy nagy kérdés, most kutatják, hogy új tumor kialakulást tud-e okozni. Na, akkor most is akarod?
2: Nem, én abszolút nem. Én egy ilyet biztos
3: nem tennék. Forgatókönyv között a különbség?
2: Hát az, hogy az egyik...
3: Az orvosi és a tiszta jó peptid.
2: Igen.
3: Bizonyám. Na így már érthető, hogy miért mondom azt, hogy
2: én... Hol találok én olyan orvos, Gyula, aki nekem ebbe a dologba fog most majd sehol tudni segíteni?
3: Most sehol. Azért nem, mert tilos neki.
2: Akkor miért beszélünk
3: el? Azért, mert júliusban a világ megváltozik. Ezt már beszéltük a múltkor, hogy júliustól számos hasznos peptid visszatér, és a szájon át alkalmazhatóak pedig nagyon komoly és jó minőségben már ott vannak. Három csoport van a peptidekben, a jelenleg is legálisan felírható, még egyszer mondom, felírható, nem fogod magad, aztán szurkálod magad fejből. A másik pedig lesznek a júliusban visszatérő, kipróbált jó peptidek. Tehát ugye ez most visszatér a világba. És a tiltott rengeteg az a harmadik csoport, de oda meg nem kell menni, ahogy már ezt ugye Harry Potterben a Hagrid is megmondta, hogy nem kell menni a tiltott rengetegbe.
2: Itt most három dolog történik. Lesz majd egy engedélyezés. Az engedélyezés után megindul majd egy óriási ipari átalakulás ebben a témakörben, tehát ez egy nagyon felkapott téma lesz, és ez különben a jókat is, meg a rosszakat is, most a rosszakat vegyék idézőjelbe, arra fogja ösztökélni, hogy gyorsan lépjenek. Tehát itt azért lesznek olyan készítmények, amiket a gyorsaság és nem a szaktudás fog majd életre hívni. Itt elővigyázatosnak kell lenni. De a harmadik a felhasználási terület, amit te azt mondtad, hogy orvosok segítségével kell lekövetni. Ők mikorra tudják majd szerinted ezt az egész dolgot, úgymond tudás
3: válogatja. A tudás elérhető, tehát a tudás már elérhető, ugye, mert hogy hosszú éveket már dolgoztunk ezekkel az anyagokkal, csak most már nem lehet őket érdemben, minőségben beszerezni. Tehát ahogy beszerezhetőek lesznek, akkor én azt gondolom, hogy ezzel ilyen szempontból nem lesz gond. Tehát mondok egy példát, hogy én most dolgozom például egy 10 éves kisfiúval, 4 hónap alatt csak megjelent a hasi fájdalom, kézizületi melesség, térdízület szétesett, egy trojikus betegség, egy autoimmun ízületi gyulladás hatalmasodott el rajta. Minősített, klinikailag tesztelt megoldásokat használunk nála, és gyógyszer nélkül nem volt ilyen szteroid injekciók, meg tabletták, meg semmi. És már nincs hasi panasza, a térd panasz 70%-ban, a kéz panasz már néhány hét alatt 50%-ban gyógyult. Tehát működnek ezek a dolgok.
2: Ezt a peptides dolgot alkalmazzátok?
3: Ebben van, igen, vannak ebbe a csoportba tartozó kezelések a terápiájában.
2: Egyetemszerűen, ami nincs engedélyezve, az még nem, persze.
3: Az nem lehet, persze. Akkor sem, ha jó, akkor sem, ha júliustól engedélyezik. Hát, ugye ilyenkor minden...
2: Ha én a kisfiúnak az aggódó édesapja vagyok, akkor számunkra egy óriási lehetőség lehet majd ez a július végi átminősítés, és onnantól kezdve sokkal több lehetőségem lesz a gyermekemnek a meggyógyítására?
3: Igen, bár szerencsére ehhez a korképhez érdemben most is elérhetőek a dolgok. De számos olyan van, ahol nagyon nagy mértékű javulást lehet majd elérni azzal, hogy a régi új peptidek visszatérnek, hogy így fogalmaznak.
2: Jó, oké, rendben. Letelt az időnk, ennek a folytatásban is vannak kérdéseink, amik hasonszőrűek lesznek, vagy illetve ezt a témakört egy picit másabb oldalra fogják megvilágítani. Tartsanak holnap velünk mindenféleképpen, doktor úr. Nagyon hálásan köszönjük a válaszokat, szép napot neked. Szia, szia.
3: Szép napot, szervusz.

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Országos viradónapot tartanak szombaton. A Vita hevében hátba szúrta ismerősét egy férfi. Nemzetközi kézilabdatornát rendeznek. Kis Dániel vagyok. Országos viradónapot tartanak holnap. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat, köztük a Nyíregyházi területi vérellátó intézet is, kora délutánig. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Részletek az ovs.hu oldalon olvashatók. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita során hátba szúrta ismerősét. Tavaly decemberben történt az eset. A vádlott italozás követően vitába keveredett egy ismerősével, akivel dulakodni kezdett. A sértett a verekedés próbálta megakadályozni, amikor az itas férfi hátba szúrta. Életét csak a gyors és szakszerű orvosi ellátás mentette meg. Az ügyészség a férfit életveszélyt okozó testi sértés kísérletével vádolja. Fele szemben 2 év, 4 évre felfüggesztett börtönbüntetést indítványoz. Olvasható a közleményükben. Augusztus 25-én rendezik a második Harsányi Gergely nemzetközi kézilabdatornát. Az utánpótlás tornán 3 korosztály csapatai mérik összetudásukat. A Nyíregyházi Sportcentrum mindhárom korosztályban pályára lép. A torna nemzetközi jellegét a Nagybánya részvétele adja, amely szintén mindhárom mezőnyben képviselteti magát. Érkeznek csapatok Fehérgyarmatról, Egerből, Debrecenből is mások mellett. Az U20-as és U18-as korosztály Nyíregyházán, a Continental Arénában, míg az U16-osok a nyírpazonyi sportcsarnokban lépnek pályára. Részletek a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Újra lendületben a Nyepet csapat. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói az első egyetemi petkupa győzelem után sem tették le az evezőt. A most zajló Bodrogi Tisza petkupán a folyó megtisztításába is bekapcsolódtak. Ezúttal nem a versenyzés, hanem a közös munka a cél. A 7. Bodrogi, 14. Tiszai petkupa augusztus 16-án indult Olaszliszkáról, 12 csapat részvételével. A futam augusztus 23-án Tiszalökön ér véget. A részvevők a Bodrogi és a Tisza megtisztításán dolgoznak. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Elünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
4: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.
5: Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
6: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: A Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe. Tetőre menekült a rendőrök elől egy férfi. Orvosi szakterületek testközelből. Kis Dániel vagyok. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország egész területére érvényes, vasárnap éjfélig. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztás pontosságára, és arra, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg kerüljük a tűzőnapot. A szabadtéri programok kapcsán kiemelik, hogy mindenki elegendő mennyiségű folyadékkal induljon útnak, használjon fényvédőt, lehetőség szerint viseljen világos színű, szellős ruházatot, fejfedőt és napszemüveget. Tetőre menekült a rendőrök elől a tolvaj, egy 20 éves férfi ellen folytat eljárást a rendőrség, aki az elmúlt egy hónapban Baktaló rendházán 6 esetben súrant be nyitva hagyott családi házakba, vagy épp cukrászműhelybe. Pénztárcát, mobiltelefont, láncfűrészt, kerékpárt is lopott a helyszínekről. A fiatal elrejtőzött, ezért az egyenruhások akciót szerveztek az elfogására. Egy rokon a padlásán bujkált, amikor meglátta a rendőröket. A tetőn keresztül próbált elmenekülni, sikertelenül. A férfit letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Előadássorozatot tartott orvostanhallgatóknak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. A cél az volt, hogy a jövő orvosai testközelből ismerjék meg az egyes szakterületeket, találkozzanak az ott dolgozó szakemberekkel, kérdezhessenek tőlük és minél több gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, közölte az intézmény. Két hét alatt 12 előadás és több gyakorlati foglalkozás várta a hallgatókat. Többek között az invazív kardiológia, a reumatológia, a pszichiátria, a neurológia, a traumatológia, a rehabilitáció és a gyermekgyógyászat világába kaptak betekintést. A skill laborban pedig elsajátíthatták például a varrat technika, a gipszelés, a sebkezelés, valamint az újszülött és koraszülött reanimáció egyes lépéseit is. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykunszolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével jött létre. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Festive.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
2: Bevallom őszintén, picit nehezen vállaltam a mai adásnak a témakörét, amiatt, mert én szerintem ma óriási összecsapás várható dr. Móri Gyula meg közöttem. Két különböző tábort fogunk képviselni, és na mindegy, majd megértik időközben, hogy miről van szó. Szóval köszöntöm a rádió hallgatókat, indul a Csak 10 perc rovat. Szervusz, doktor úr!
3: Szervusztok!
2: De most miért nevetsz?
3: Hát csak egy ilyen felvezetés mellett. Én nem vagyok egy ilyen ellenség, én csak szeretném, ha tisztán látnál, és majd ez a gyönyörű rózsaszín köd, ez majd eloszlik a fejed felől, az biztos.
2: Jó, nem árulok el nagy titkot azzal, hogy hallgatók százai küldtek e-maileket azzal kapcsolatban, hogy beszéljünk a GLP-1 agonistákról. Ezek azok a féle készítmények, amik olyan enzimeket juttatnak be, nem biztos, hogy jó szó ez az enzim, de olyan enzimeket juttatnak be a szervezetbe, ami amúgy is bennünk van, tehát ebből
3: ezek
2: a szempontból...
3: Valljuk be, ezek peptidek.
2: Peptidek, igen. Tehát, és ugye ennek a hatása, ugye ez két lépcsős dolog lehet, volt az első kör, az első csoportja ezeknek a GLP-1 agonistáknak, ami egy lightosabb verzió volt, és volt most már egy továbbfejlesztett verzió, ezután érdeklődött mindenki.
3: Na.
2: Várja, igen. És akkor itt arról van szó, hogy a jó lakottság érzését termelő hormont, tulajdonképpen ezt juttatjuk vissza a szervezetbe, és ezáltal nem lesz étvágya az illetőnek, kevesebbet fog enni, csökken a cukorértéke, tehát hatékonyan mondjuk ezt például rengetegen fogyásra is használják, többek között például, mit tudom, cukorbetegségnek a kezelésére. Eddig jól foglaltam össze, hogy most miről van szó?
3: Alapvetően igen, csak ebben már benne vannak ilyen finom csúsztatások. No, akkor tegyük már ezt rendbe. Tehát valóban ezek a GLP-1 szintre ható anyagok, ezek peptidek. Oké, na most akkor. Az alappeptidet, és itt egy nagyon komoly különbség van, az alappeptidet a természet találta ki. Oké, tehát működsz, és a GLP-1 hormonot pedig normálisan megfelelő szinten van a szervezetedben. Ezt a testet tudja gyártani. Tehát ezért az alap nem védhető le, emlékszel még a korábbi beszélgetésünk, nem védhető le. Mit csinál a gyógyszergyár? Módosítja a molekulát, hogy be lehessen adni úgy, hogy egy héten egyszer. Gondolj már bele, hogy ennek az anyagnak a szintje a szervezetedben folyamatos kontroll alatt van. Na most akkor ha te ezt kívülről akarod bevinni, akkor minimum figyelembe kell venni egy csomó belső dolgot, hogy akkor hogy és milyen mennyiségbe vidd. Na de akkor mi történik? A gyógyszergyár módosítja úgy, hogy mindenkinek be lehessen adni egy héten egyszer, puff. És akkor már komoly kérdéseket vet föl a történet.
2: Hát ez az, milyen kérdéseket? Mert engem nem érdekel az, hogy levédeti.
3: Ráöntesz valamit a szervezetedre, amit a szervezeted így titrál, hogy pont annyi legyen, amennyi kell. És akkor úgy gondolod, hogy benyomod egybe egy héten, egyszer, és akkor az mindig megfelelő szint lesz. Ez nem igaz egyszerűen. Tehát innentől kezdve jönnek a problémák. Oké, az alappeptid, tehát maga, amit a természet gyárt, GLP-1, az jó persze? Az alappeptid beszerezhető, ezt most akkor ezt is tegyük rendbe.
2: Akkor miért nem azt kapják a betegek?
3: Na hát azért, mert az nem védhető. És most akkor nagyon fontos kérdést tettél föl, én megválaszoltam neked. Tehát miért nem azt kapják a betegek? Mert nem védhető.
2: Okay, Gyula,
3: de előre nem lehet betiltani, most figyelj, és ez beszerezhető. Tehát vannak olyan emberek, akik az alap módosítatlan peptiddel vannak kezelés alatt. Ez egy óriási botrány. Az
2: ennek a hatása, amiről te beszélsz, ennek a hatása ugyanaz lesz az én céljaimnak az érdekében, mint ami a módosítottél?
3: Így van. ugyanaz, csak ezzel nagyon komolyan kell küzdeni, mert ezt folyamatosan állítgatni kell, megtanítani a betegnek, stb.
2: Ehhez kell a orvosi vezetés.
3: Mindenféleképpen kell hozzá. Tehát ez az, amit ki lehetett venni ezekkel a gyógyszergyári átalakításokkal, rádöntöm és kész. És ebbe is belekaptál, hogy itt is tegyünk egy kísérletet. Volt egy első generációs rész, nem mondunk neveket, erre jött nem túl régen nálunk egy második generációs, ilyen GLP-1 szintre ható gyógyszercsalád, és úton van a harmadik generációs. Ugye, mi a lényeg? Jól mondtad, na tökéletesen, hogy csökkenti az éhséget, de emellett lassítja a gyomor ürülését, na itt már számos kérdés van. A legújabb generáció még ezekhez a hatásokhoz fogja magát, és a több kalória égetést is behozza a képbe.
2: Tehát tulajdonképpen az már zsírt is csökkent, amit eddig az a második generációs nem tett, ami most jelenleg kapható.
3: Az úgy hatott, hogy korlátozta különböző lépéseken keresztül.
2: Úgy segítő nekem a cukorbetegségben, vagy a cukorértéknek a gyógyításában, hogy nem eszek, és ezáltal mondjuk nem emelkedik a cukorszint.
3: Nem eszel, vagy kevesebbet eszel, így van, és a gyomrodból a benne lévő étel lassabban jut ki a bélbe, és onnantól kezdve hiába eszel hülyeségeket, az lassabban tudja emelni a vércukorszintet, mert nem jut ki a gyomrodból egyszerűen. Uh-huh. Hát voltak ilyen tesztek, hogy 8-10 óra múlva az étkezés után még bőven ott voltak az ételek. No, mondok egy másik példát, hogy ezek, ugye jönnek ezek a gyógyszerek, persze, mert sokan erre használják, hogy tessúj, mert hát egyébként a cukorbetegséget egészséges lépésekkel is meg lehet gyógyítani. Minek kellene ilyet csinálni? És akkor mi van, ha ezt csinálod? Van például egy másik ilyen nagyon érdekes megközelítése most ennek a történetnek. Ugye tudjuk, hogy a koleszterin szint csökkentők, azok csökkentik a GLP-1 hormon szintedet, ezáltal bizony közelebb tolnak a cukorbetegséghez. Cukoremelkedést, inzulinrezisztenciát, cukorbetegséget okozhatnak. Oké, de hát ezek a betegségek meg mit csinálnak? Elrontják a belső működésedet, és tovább növelik a koleszterin. Tehát érdemben mit csinálsz, hogy ördögi körbe hajszolod be a beteget? És azt mondjuk, hogy...
2: Egyik gyógyszerrel előidézel egy olyan állapotot, amivel tulajdonképpen a másikkal most kezelned kellene.
3: Így van. És akkor innentől kezdve van egy új injekció, ami majd ez igazából rendbe hozza. De az a baj, hogy ez egy mesterséges szer, és ennek komoly mellékhatásai vannak, ráadásul, és most jön a lényeg, Tibi, a hatása ennek az egésznek egy illúzió.
2: Nem.
3: De, mert amíg szúrod vele magad, addig úgy néz ki, hogy hat.
2: Hogy úgy néz ki?
3: Hát úgy néz ki, hogy persze sok-sok...
2: Nekem van egy barátom, név nélkül is. Gábor, bocsánat, konkrét példa. Az, aki a büdös életben nem tudott normális súlyból megmutatkozni, és sírva mondta el nekem, hogy ő végtelen hálás ennek a dolognak, ő 40 kilótól szabadult meg persze. Ezeknek a hatására. Itt ilyenkor mindig kockázatelemzést kell végezni, Gyula. 40 kilóval többen annyi betegségre esélyes az ember, hogy elképesztő. Ezekhez képest ezek a rizikófaktorok, meg ennek a rizikófaktora.
3: Nagyon komoly rizikófaktorok vannak hozzá, azért azt tegyük hozzá, de nem ez a baj. Tehát én még abban hajlandó vagyok egyet is érteni veled, hogy ez a testsúlycsökkenés, ez jó. Oké?
2: Oké.
3: Van egy kis mellékhatás, még az is belefér, ez jó.
2: Akkor mi a rossz?
3: De nem mondod a mondat másik végét, és a történetnek sajnos itt nincsen vége. Ha ezt az egészet abba hagyod,
2: akkor visszajön.
3: A mind, sőt több.
2: Itt még nem tartunk.
3: Na értem, hogy még nem tartunk, csak sajnos fogunk, mert az a valaki, és most természetesen nem a barátodról beszélek, hanem bárkiről, aki túlsúlya van, és azt mondja, hogy hát én ezt le akarom adni, az le tudja adni, jó? Enélkül is meg tudja adni. Nem könnyű, de gyönyörűen meg lehet csinálni, és mi a lényeg? Akkor a szervezeted egészséges lesz. Magától. Itt most azt mondjuk, hogy erre nem vagyunk képesek, oké, kezdjük el ezt szúrni, de csak mikor kezdjük el szúrni? Csak akkor kezdjük el szúrni, hogyha ezt úgy tekintjük, mint egy segítséget, egy első lépést, Tibi, ha nem váltasz életmódot az alatt, az idő alatt, mert most az új szerek olyan szinten durvák, hogy egy 10% alatti zsírtömeggel rendelkező emberről is leszedik, tehát már nem nincs rajtad zsír, de azt is kiszedik belőle.
2: Hát akkor, tehát, ha valaki nem vált életmódot, Gyula, akkor ez minek használja? Arra nem jó, amire ő akarja használni, azt én sem mondtam, hanem azt mondtam, hogy időközben, miután nem tud enni, így éppen ezért okafogyottá válik, okay, például koleszterin csökkentő.
3: Eléri azt, akkor menjünk tovább a mondatoddal.
2: Igen.
3: Mi lesz akkor, amikor eléri azt a testsúlyt, aminél nem akar kevesebb lenni?
2: Nem szed koleszterin csökkentőt, ami nem tolja el a GLP-1-nek a dolgait.
3: Mi lesz, ha eléri azt az állapotot, amit szeret?
2: Tulajdonképpen abba hagyja ezt a szurit.
3: Akkor azonnal elindul az összes betegség, meg a betegség ott van a háttérben, ráadásul az nem is gyógyult meg.
2: Csak tünetmentes.
3: Csak tünetmentes, így van, tehát nagyobb problémákkal fogja abban a pillanatban, amikor abba hagyja.
2: És ha tartja, és elindul, ahogy hívják ott,
3: ha életmódot váltott ez alatt az idő alatt, akkor igen, akkor egy része, mert akkor sem marad így, de akkor egy része...
2: Csak ott harcolnia kell majd magával. Igen, mert ott már...
3: és onnantól kezdve viszont kezdődik ugyanaz, amivel egyébként az egészet egészségesen el is tudta volna érni.
2: Oké, és amit most te mondasz, ezek az egészséges peptiddel kapcsolatban, ott nem ugyanez, hogyha abba hagyom, akkor utána de megint kezdődik?
3: Igen, ott is ugyanez a probléma, csak ott kevesebb a mellékhatás. Tehát itt ez a legnagyobb probléma, hogy ez az új szer, ami kijön most, és akkor tényleg nem akarok tovább menni, ezt mindenki gondolja végig. Én ezt most elmondom, és aztán nem akarom ezt a kérdést tovább diszkálni. Oké, tehát igazából a kijövő új szer, az ismerő orvosok úgy fogalmaznak, hogy ez ennek a GLP-1 gyógyszercsoportnak a Ferrari-ja. Tehát horror, amiket elér. Tényleg, durva. De hagyd mondjam el, nincs ingyen ebéd, nincsenek csodák. Tehát gyógyítani, ezek nem gyógyítanak, könyörgöm. Ez egy újabb csilliárdos üzlet, egy emberi gyarlóság.
2: Hát azért Ferrari.
3: Oké, akkor és akkor ennyit elmondok. Nekem van egy amerikai kollégám, akivel beszéltem, és ő már ezt tesztelte. És saját magán tesztelt, tehát hol tesztel egy normális orvos.
2: Mekkora bolond ez az ember, nem?
3: Hát nem, ő egy kutató, és úgy volt vele, hogy...
2: Hát hogyha ez annyira rossz, hogy ő beszúrja magának, akkor én miért ne szúrjam be?
3: Oké, ő beszúrta magának, de nem, ő nem egy túlsúlyos ember, ő csak az élettani hatásokat akarta kimérni. És van egy csomó, erről ő írt már egy feljegyzést, mert ezt nem nevezném kutatásnak. De ennek az embernek sportol vékony 50 környéki pulzusa volt. Tudod, mennyi lett?
2: Hát gondolom felvitte.
3: 90.
2: Aha.
3: Tartósan 90. Na most azt ugye tudjuk,
2: bocsánat, hogy... Bocsánat, most a harmadik generációsról beszélünk.
3: A legújabbról, igen, ami
2: hát amiben van egy termogenikus zsírégető
3: pontosan,
2: plusz adalék.
3: Pontosan, igen. És akkor...
2: Így van, ami okay. Pörget, ugye? Vizen? Hát különben igen, hogy menne le a hasi zsír? Hát
3: értem, így. Tibi, csak hogy az 50-es meg a 90-es pulzus között 15 év a várható élettartam különbség. Tehát azért ez nagyon más. Tehát a elhasználod a nyugalmi pulzusban azokat a szívveréseket, amire szükséged lenne. A szíved nem fogja bírni tartósan. Testhőemelkedés jön, és ami a legfontosabb, ez akkora stressz tett a szervezetére, hogy a CRP értéke 0,3-ről 3 fölé, de ez tartósan...
2: Hát az nálad már kiveri a biztosítékot, amúgy különben még 3-ig jó, különben csak amit a normál.
3: Egyig jó, de
2: nálad. A protokollgyógyításban egy laborértékben 3-ig még jónak szokták mondani.
3: Igen, azt szokták mondani, de ez nagyon rossz.
2: Tehát tulajdonképpen a faszi kihegyezte magát elég rendesen ezzel a dolgot.
3: Ez az úriember tökéletes egészségben él, hiszen kutatja, tudja, hogy mivel mi a probléma, és ezeket így hip-hop már kimérte. Tehát én azt gondolom, ennél többet nem kell mondani. Jó. Mindenki dönts el. Én azt mondom, hogy nem ördögtől valóan, de csak akkor, ha az alatt, az idő alatt, amit nyer vele az ember, az alatt tökéletes életmódváltás zajlik le, mert akkor van hosszú távú eredmény. Egyébként egy hatalmas illúzió.
2: Jó. GLP-1 készítményekről beszéltünk, pro és kontra. Remélem, hogy sikerült egy picit a kétféle álláspontot megmutatni önöknek, és ezek után gondolják át, hogy mit tesznek. Köszönjük szépen, doktor úr! Holnap megint jelentkezünk. Szép napot neked! Szia-szia!
3: Szervusztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos dátumokat közölt a Nyíregyházi Egyetem. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok. Közölte a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb dátumokat a Nyíregyházi Egyetem. Szombaton megkezdődik a gulyatábor, a Dombrádi Tisza parton. Hétfőtől pedig már indul a regisztrációs hét, amely egészen szeptember 4-ig tart. A tájfelvétel nappali tagozaton ugyanebben az időszakban zajlik, a levelezősöknél pedig augusztus 27-e és szeptember 10-e között. A beiratkozás jövő szerdán kezdődik. Az első éveseknek külön tájékoztató napokat szerveznek a tanévkezdés előtt. A szorgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. A részletek elérhetők az enye.hu oldalon. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. Ezúttal Füles lakosai vehetnek részt ingyenes vizsgálatokon augusztus 25-én. A program keretében nőgyógyászati rákszűrést, bőrgyógyászati rákszűrést, általános egészségügyi állapot felmérést, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikóbecslést tartanak. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára. Bővebb információ az Egészségfejlesztési Iroda Fehér Gyarmat Facebook oldalán olvashatók. Továbbra is probléma az erdőkben az illegális hulladéklerakás. 2020 óta az erdőgazdaságok több mint 12.750 tonna illegális hulladékot számoltak fel. A Nyírerdő ZRT az általa kezelt területeken idén 3 illegális hulladéklerakót számolt fel. Összesen csak nem másfél tonna hulladék gyűlt össze. Az elmúlt 6 évben pedig mintegy 290 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot szállítottak el, közölte az erdészet. Tavaly 6, 2024-ben 24,5, míg 2023-ban több mint 93 tonnát. A tapasztalatok szerint a hulladékban jelentős mennyiségben fordul elő építési, bontási, épületfelújítás is itt, de gyakoriak a gyors éttermi hulladékcsomagok is a közforgalmú utak mellett. Előfordul a zöld hulladék elhelyezése, ami szinte minden esetben kommunális hulladékot is tartalmaz. Idén országszerte 210 helyszínen, összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csak nem 149 milliárd forintot költ a kormány. A beruházások között 19 Szabolcs-Szatmár-Berek megyei projekt is szerepel. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

és indul a hosszú hétvége második napja itt a Best reggelben, méghozzá a jól megszokott horoszkóppal, csak egy órával később, de elmaradni azért persze nem fog. Na nézzük, milyen lesz ez a péntek például a kosoknak. Ma úgy érzed, hogy mindenki lassít, te meg turbóra kapcsolsz, a nap végén még te is meglepődsz, hogy mennyi mindent megoldottál. Bikák, ma a pihenés művészetét gyakorlod, és senki nem tud ebben megzavarni, ha valaki mégis megpróbálja, finoman elterelheted. Jönnek az ikrek, ma annyi programötleted lesz, hogy máshogy csak pislognak, a végén lehet, hogy te sem tudod, hogy melyiket válaszd. Rákok, ma mindenki téged akar bevonni valamiben, mert hogy jó a hangulatod. Ha nevet mondasz, még azt is kedvesen teszed. Oroszlánok, ma simán te vagy a társaság motorja, ha nem is akartod, mégis te fogod irányítani ezt a mai napot. Szüzek, ma végre minden úgy alakul, ahogy eltervezted, vagy legalábbis elég közel van hozzá, a kis káoszokat mosolyogva fogod majd rendezni, és a mérlegek, ma sikerül megtalálnod a tökéletes egyensúlyt a pihenés, na meg a programok között, mások ezt irigylik, te meg csak élvezed. Skorpiók, ma mindenki kíváncsi rád, te pedig élvezed a figyelmet, még hogyha nem is vallod be. A nap végén pedig jó sztorikkal fogsz gazdagodni. Nyilasok, ma valami spontán ötlet teljesen fel fogja dobni a napodat, ha másokat is magaddal rántasz, még jobb lesz. És a bakok, ma végre tényleg lazítasz, és ez rád is fér, a környezetet pedig örül, hogy kicsit kiengedsz. Vízöntők, ma olyan ötletet támad, amit senki nem ért, de mindenki élvezi. A nap végére pedig te is rájössz, hogy zseni vagy. Na meg a halak, ma sodródsz a jó hangulattal, és minden pont úgy alakul, ahogy szeretnéd, a véletlenek ma különösen kedvesek hozzád. További jó pihenést, ez a Best reggel!

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Jó reggel, tegnapig ünnepeltünk, ma pedig már egy kicsit lazábbra vehetjük a tempót. Itt a hosszú hétvége második napja, nincsen rohanás, nincsen korai ébresztő a legtöbbünknél, viszont a nyár továbbra is teljes erővel dübörög, így augusztus 21-én 34 fok várható ma Nyíregyházán. Rekordot nem fogunk dönteni, de szerintem emiatt senki nem fog bánkódni, ugyanis képzeljék el, 2000-ben

Szombathelyeken, szintén ezen a napon 41,7 fok volt Békés Csabán, azért az nem hiányzik. Ma két fő névnaposunk is van, köszöntjük a Sámueleket és a Hajnákat. Szóval tegnap volt augusztus 20, Magyarország egyik legfontosabb nemzeti ünnepen, és ma bár már 21-e van, az ünnepi hangulat azért még velünk maradhat. Az új kenyér, a családi programok, a koncertek, a tűzijáték és az együtt töltött idő után ma már jöhet egy kis pihenés, és jó hír, hogy készülhet a hétvégi húsleves, mert hogy a búzatéri, a jósavárosi, az örökös és a sóstói piac, valamint a vásártér a mai napon már a megszokott nyitvatartási rendszerint várja önöket, és ugyanez a helyzet minden üzlettel, bevásárló központtal, szóval készülhet akár a csigaleves is, és ne feledjék, hogy a mai napon még mindig ingyenes a parkolás Nyíregyházán, szóval nem kell érte fizetni. További jó hétvégét!

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Múltkor néztem egy ilyen divat tévészerűséget, és ott volt egy beszámoló, és láttam ott modelleket, vannak akiknek hófehér a bőre, és vannak akiknek ilyen, hát ilyen napbarnított. És én bevallom őszintén, hogy nekem ez a nagyon fehér bőr, ez nem igazából nyerte el a tetszésemet, ezek a hölgyek amúgy is gyönyörűek, de sokkal jobban fokozza. Én nekem egészségesebbnek tűnik az, akinek egy ilyen természetes barnasága van, nem túlzásba véve, csak úgy helyek közel ezt. És ugye napokban sokat beszélgettünk erről a Csak 10 perc rovatban, most akkor megerősítjük, vagy cáfoljuk ezeket, doktor úr, szép napot kívánunk neked, szia, doktor Mórik Gyulával beszélgetek. Most akkor mi az irány?
2: Az irány egyértelműen az, és akkor ezt most itt előre bocsátom a következő tanulmányoknak az értékelését, hogy egyértelműen szükségünk van a napsütésre. De még egyszer mondom, magára a napsütésre, amely több különböző hosszúságú fényből áll, és nem csak a rövid tartomány, ami barnít. Ez csak azt mutatja, hogy ez a fény ért téged. Na, szóval, hogy milyen összefüggések vannak, és erre, ez biztos vagyok benne, hogy téged is érdekelni fog. Kezdjük el a kutatásokat feldolgozni. Egyetemistákon végeztek kísérletet, tehát ez azt hiszem az angliai University College-ból készült, de most majdnem mindegy, hogy hol. Az a lényeg, hogy fiatal szervezeteket vizsgáltak, és adtak ezeknek a fiatal szervezeteknek rengeteg cukrot. Jó? Tehát odaöntöttek cukrot, egyék meg kanálszámra, és utána nézték, hogy a vércukor milyen szinten ugrik ki. Aztán a csapat egy részének a teljes hátát közben napoztatták. Volt, akinek napfénnyel, volt, akinek különböző hullámhosszú mesterséges fénnyel, lámpával, mindegyiket külön mérték. Nem fogod kitalálni, hogy mi történt. Aki kapott napot, tehát aki napozott, és úgy ette a cukrot, sokkal kisebb volt a vércukor kiugrása, mint azoknak, akik nem kaptak napot, és úgy kellett a szervezetnek a cukrot feldolgozni.
0: Hát de én ezt máshogy is felfoghatom, mert mi van akkor, ha az az ember ugye folyamatosan szabadban van, ott mozog, miközben meg az, aki fehér,
2: ez nem úgy működik.
0: Nem kapja ugyanaz a mozgástartomány?
2: Nem. Van két ember, vagy akárhány, adsz neki cukrot, megméred, hogy mennyire ugrik ki a vércukra. Oké, aztán ugyanennek az embernek, ugyanilyen körülmények között másnap megint adsz cukrot, csak közben a hátát napfénynek teszed ki.
0: Értem.
2: És a kiugrás jóval kisebb lesz. Arról szól, hogy ha a szervezeted napsütést kap, akkor még olyan szinten hatékonyabban dolgozik, hogy egy ilyen nagyon mérgező dolgot, mint a cukor, ami a nagy kiugráshoz nagy, azt is sokkal, de sokkal hatékonyabban menedzsel, mint ha nem kap napot. Tehát egy teljes testben jelentkező hatást értünk el egy hátnak a megvilágításával. Tetszik érteni?
0: Abszolút.
2: No, a mitokondriumok, ha egy részen, mondjuk a hátadon, hátad felől akár, vagy a hasad felől, teljesen mindegy. 8 centi mélyen ugye megbeszéltük, hogy be tudnak menni. Ha ezen a területen, a mitokondriumokban át tudnak kapcsolni valamit, akkor igazából a mitokondriumok kommunikálnak egymással, és az egész testedben ez a rendszer átkapcsolódik. Ergo, hogy akik eddig azon morfondíroztak, na jó, de hát ugye a csodába lehetne kimenni, és ugye állandóan egy fürdőnadrággal rohangálsz, de nem kell, mert egy hátfelület az
0: megteszi a dolgot. Ledobjuk a textilt, egy kis napsütés éri az ember hátát,
2: és még csak le sem kell. Na hát ez is egy nagyon érdekes dolog. Erről majd beszéljünk, mert ez nem hosszabb lesz, hogy ledobjuk a textilt, zárójel nem kell. Én inkább bőrfelületekről mondanék még egy kicsit. Ugye a hátad az nagyjából, ezt ilyen égési sérülések beszélésénél használják, nagyjából 18% a bőrfelületednek. No, tehát ez azt jelenti, hogy a bőrfelület bizonyított tény ezekből a kísérletekből, hogyha a bőrfelület 18%-a megkapja a napsütést, akkor már ez a hatás elindul. És akkor kezdjünk el számolni. A fejed az 9%. Mindkét felső végtagod szintén 9-9%. A két kar az 2x9, az 18, meg a fejed még egyszer 9,
0: ja, igen, akkor már
2: az 27%. Nagyjából ezeket ki tudod tenni, tehát már bőven megvan a 18%. Magyarul, ha két karod és a fejed a napon van, akkor igazából már egész testben érzékelhető ez a hatás. Tehát el tudod indítani, nem reménytelen a helyzet. Egyébként, ha már százalékoknál vagyunk, rövid nadrág, ugye az jele, vagy rövid szoknya, mindegy a hölgyeknél, az alsó végtag mindegyike 18-18%, és a hasad megint csak 18%. Tehát a genitáliák, amit ugye mindenképpen takarunk, az olyan 1%.
0: Tehát a hölgyek, akik mondjuk így öltöznek, azok direkt ezért csinálják egészségügyi okokból, nem amiatt, hogy a te orrodat elcsavarják.
2: Pontosan így.
0: Túl akarnak élni. Ez egy fajfenntartás.
2: Abszolút. Igen. Kizárólag ez a helyzet. De egy a lényeg, hogy ez működik. Na most a másik nagyon fontos kérdés volt, hogy ahhoz, hogy ezt a nagyon pozitív mitokondriális hatást elérjük, hogy mennyi ideig kell a napon tartózkodni?
0: Mennyi ideig? 20 perc?
2: Képzeld el, 15-20 perc, pontosan. Mm-hmm. És mi a lényeg, ha 15-20 percig ezt az előbb említett nagyjából legalább 18%-nyi felületet nap éri, akkor az egész napra megoldja a szervezetnek a tökéletes mitokondriális működését. Pontosabban, hát akinek ugye rossz, azt javítja, akinek meg jó, annak megoldja a tökéletes működését. Tehát ennyire van szüksége 15-20 perc napsütés, nagyjából egy 18-20%-nyi testfelületen, és be fogja kapcsolni ezt a mechanizmust.
0: Ez nem is
2: nagyon lényeges, hogy mérték, hogy a tovább maradsz, az csinál-e valamit, nem csinál semmit. Tehát innentől kezdve nem lesz
0: Nem kell aszalódni egész nap a napon.
2: Így van, nem kell aszalódni a napon, tehát nem hiszem el, hogy ebédidő, bármi, valahol, valamikor nem lehet találni 15 percet egy ilyen mennyiségű bőrfelület naposztatása, de nem az a lényeg, hogy a belvárosba feküdj ki a stúdió elé, egy szál fürdőnadrág van, és hanem ez simán megoldható.
0: Abszolút.
2: Oké. Okay. Na most megnézték, hogy ennek az egész napsütésnek mi köze van a betegségekhez. És egy brazil tanulmányt hoznék ide. És borzalmas érdekes lesz, vagy legalábbis nekem az volt. Covid betegeket, akik nagyon rossz állapotban voltak, tehát már bent voltak a kórházban, egyre több oxigént kaptak, de még nem kellett őket mély altatásba vinni és lélegeztetőgépre tenni. No, ezeknek az embereknek csináltak egy kabátot, amin belül különböző hullámhozt leadni képes lámpák voltak. Tehát lényegében egy fénykabát.
0: Generáltak egy ilyen napsütést kabátban.
2: Így van. Rátették ezeket a mellényeket, vagy kabátkákat ráadták a betegekre, és egészen 940 nanométerig elvitték a tartalmat. 940 nanométer környékén csodákat láttak. Tehát a következő történt. Ez egy kettős vakteszt volt, nagyon lényeges. Tehát mivel a 940 nanométeres tartomány már nem látható, ezért nem tudta a kezelt személyzet, hogy be van kapcsolva, nincs bekapcsolva, senki nem tudott semmit, hogy mi van, csak akik a kísérletet koordinálták. Olyan óriási különbség volt a világított, mondjuk így, és nem világított betegek között, ami egyszerűen kiverte a biztosítékot. Az oxigén szintjük, a légzésük, a fehérvérsejtszám, a pulzusuk, teljesen mindegy. 15 percig világították őket naponta egyszer egy hétig. Na most figyelj, aki nem kapott fénykezelést, az vagy intenzív osztályra került, és akár el is hunyt, de az átlagos, az életben maradottak átlagos kórházi tartózkodása, az 12 nap volt. Akik világított kezelést kaptak, azoknál 8 nappal zsugorodott ez a... Tibi, elment egy harmadnyi gondozási idő, és a legdrágább intenzív terápiás gondozás sikerült megspórolni. Ez borzalmas nagy dolog. Vannak ma már engedélyezett, működő, tucatszámra adott mondjuk influenzánál használatos, egy vírusok ellen használatos gyógyszerek, nagyjából egy ilyen influenzánál 24 órás rövidülést tudnak hozni a terápiában. Itt pedig 12 napból 8 napot csinált, csak a fél. Na most ilyen kavátot nem tudunk csinálni, de azt mindenkinek elmondanám, hogy a 940 nanométeres hullámhoz benne van a napsütésben. És akkor még egy dolgot mondanék, amivel ugye elengedünk mindenkit, hogy van egy dokumentált COVID-19-es eset, amikor a beteg már annyira rosszul volt, hogy tiszta oxigént kapott folyamatosan, és ennek a mennyisége, ezt talán kollégáknak fog mit mondani, 35 liter volt percenként. Tehát magyarul akkor nem fulladt meg, ha a normál levegővétel fölött még 35 liternyi tiszta oxigént, 100%-os oxigént pumpáltunk be a tüdejébe. Ez azért egy elég vacak állapot. Elsötétített szoba, ott volt bent, egyre rosszabb állapotban, és hát már vinni kellett volna át az intenzív osztályra, hogy akkor ott mély altatás, és akkor ECMO, vagy bármi egyéb kezelés kapjon. És a beteg kérdezte, hogy most akkor tulajdonképpen neki mennyi van még hátra, és mit lehetne tenni. És akkor azt mondta az orvosa, aki egyébként a napfénykutatásban egy érdekelt orvos, hogy na jó, akkor nem nagy kockázat, hogyha mielőtt fölviszik az intenzívre, azelőtt kitolják a napra, de ugyanígy oxigénnel mindennel együtt kitették a napra szegény kémet, vagy nem szegény kémet. Lényeg, ami lényeg, hogy az első napozott nap után Tibi a 35 literes oxigén igény 15 literre csökkent, a következő napon 12, aztán 8, aztán 5, és 5 nap múlva nem kellett oxigént pótolni. Tetszik érteni? Na most gondolj bele, hogy ez egy embernek az életéről szól, anekdotikus, igen, de azért, amikor meg már van egy ilyen kettős vaktesztes háttértanulmányunk, hogy egy egyszerű 940 nanométeres finnyel mi mindent lehet elérni az emberi szervezetben, akkor azért ez már messze túlmutat az anekdotikus történeteken, és elmegy oda, hogy nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. Tetszik érteni?
0: De kezeljék lehetőségként, gondolják át, hogy nincs kemikália, ez egy tök természetes dolog, ingyen van, és lehet használni. És le kell tesztelni.
2: Hogyne. És kell használni, tehát azt értsük meg, hogy azok az évmilliók, amit az emberi faj a Földön töltött, az nem volt elnyomtalanul. Hát volt emberi élet, és az emberi faj fennmaradt évmilliókig. Tehát valamit használtak ebből a Föld nevű bolygóból, amivel igenis tovább lehet nekünk is gondolkodni. Tehát nem kell mindig nagy varázslatokba gondolkodni, hanem igenis ott van a természet adta fegyvert védekezni és egészségesnek maradni.
0: Jó, jövő héten pedig folytatjuk, tartsanak velünk mindenképpen, már ennyi. Köszönjük szépen, doktor úr, további szép napot neked, szia!
2: Szép napot, szervusztok!

Jó reggelt, itt a Best FM és a Best reggel a hosszú hétvége második napján. Pénteken, augusztus 21-én én Simon Norbert vagyok, és a mai naphoz kapcsolódik egy világnap, méghozzá a vállalkozók világnapja is. Ez azoknak az embereknek a napja, akik belevágtak valamibe, saját ötletből építkeznek, vállalkozást indítottak, munkahelyeket teremtenek, vagy egyszerűen mertek kilépni a megszokottból. És hogyha rádiós kérdést szeretnénk belőle csinálni, akkor ha most egy vállalkozást indíthatna és indítan, akkor mi lenne az? Kávézó, fagyizó, autószerviz, virágbolt, webshop, vagy csomó mindent lehet csinálni, vagy valami teljesen őrült dolog. Mert néha éppen az őrült ötletekből lesznek a legjobb vállalkozások. Ha éppen ma a vállalkozók világnapján kap kedvet ahhoz, hogy valamibe belevágjon, írja meg nekünk, hogy milyen ötlete van, pláne hogyha az valami egészen különleges, bestfmnyiregyháza.hu, használják az üzenőfalat, jön egy igazi nyári lazulós dal, igazi csajozós itt a Best reggelben, Segély és a Bombasztik, és utána pedig a nyíregyházi frissek, pontban 9-kor.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Közepes a forgalom városunkban, inkább a főutak mentén tapasztalható kicsit nagyobb forgalom. Az augusztusi rendezvények idejére megkezdődtek a lezárások a belvárosban, behajtani tilos táblák figyelmeztetik a rollereseket, kerékpárosokat a Kossuth tér több pontján. A sétáló utca egyes részeit pedig kordonokkal is lezárják. Útburkolat felújításra zajlik a Lobogó utcán, figyelmesek legyenek. A Nádor utcán közműhelyreállítási munkákat végeznek, útszűkületre készüljenek az arra közlekedők. Óvatosan vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: világ ellen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Országos híradónapot tartanak szombaton. A Vita hevében hátba szúrta ismerősét egy férfi. Nemzetközi kézilabdatornát rendeznek. Kis Dániel vagyok. Országos híradónapot tartanak holnap. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat, köztük a nyíregyházi területi vérellátó intézet is, kora délutánig. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Részletek az ovs.hu oldalon olvashatók. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita során hátba szúrta ismerősét. Tavaly decemberben történt az eset. A vádlott italozás követően vitába keveredett egy ismerősével, akivel dulakodni kezdett. A sértett a verekedés próbálta megakadályozni, amikor az itas férfi hátba szúrta. Életét csak a gyors és szakszerű orvosi ellátás mentette meg. Az ügyészség a férfit életveszélyt okozó testi sértés kísérletével vádolja, vele szemben 2 év, 4 évre felfüggesztett börtönbüntetést indítványoz. Olvasható a közleményükben. Augusztus 25-én rendezik a második Halsányi Gergely nemzetközi kézilabdatornát. Az utánpótlás tornán 3 korosztály csapatai mérik összetudásukat. A Nyíregyházi Sportcentrum mindhárom korosztályban pályára lép. A torna nemzetközi jellegét a Nagybánya részvétele adja, amely szintén mindhárom mezőnyben képviselteti magát. Érkeznek csapatok Fehérgyarmatról, Egerből, Debrecenből is mások mellett. Az U20-as és U18-as korosztály Nyíregyházán, a Continental Arénában, míg az U16-osok a nyírpazonyi sportcsarnokban lépnek pályára. Részletek a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Újra lendületben a Nyepet csapat. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói az első egyetemi petkupa győzelem után sem tették le az evezőt. A most zajló Bodrogi Tisza petkupán a folyó megtisztításába is bekapcsolódtak. Ezúttal nem a versenyzés, hanem a közös munka a cél. A 7. Bodrogi, 14. Tiszai petkupa augusztus 16-án indult Olasztiszkáról, 12 csapat részvételével. A futam augusztus 23-án Tiszalökön ér véget. A részvevők a Bodrogi és a Tisza megtisztításán dolgoznak. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új

Jó reggelt, augusztus 21-e van, péntek, itt a Best FM és a Best reggelén. Simon Norbert vagyok. A mai napon startol a Vidor Fesztivál, a szervezők 19 helyszínen több mint 120 izgalmas produkciót kínálnak, tehát ma a rendezvény első napján pénteken este 7:30-kor kezdődő megnyitót követően este 7:30-kor kezdődik a Kossuth téri színpadon a Vidor 25 nyíregyházi csillagok jubileumi gála műsora, amely egy különleges koncert a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar, a nyíregyházi Kántémusz Kórus, a For For Dance Tánc Együttes, valamint a Móri Zsigmond Színház Zenekara és színművészei egy hatalmas közös ünnepi produkcióval várják önöket a Kossuth téren, és lényegében nyitják meg a 25. Vidor Fesztivált. Este 10 órától pedig az Imago Mundi Zenekar a Vidor kertben ad egy fergeteges esti koncertet, és este 11 órától pedig DJ Németi pörgeti majd a lemezeket. Jó nyárzárás mindenkinek, közben pedig persze szól mindenhol nyíregyházán a Best FM.

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban, imádom Edith hangjáért, megőrülök, Norbi, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.

Augusztus 21-e van itt a hosszú hétvége, második napja, jó reggelt, jó hétvégét. Adódik a kérdés, hogy akkor mi lesz a mai napon, például meg itt a következőkben, passzív vagy pedig aktív pihenés válaszunk. Ha az utóbbit választja, vagyis az aktív pihenést, akkor csak úgy szólok, hogy nem sokára már 9:30-tól kezdődik a jóga a Városi Stadion szabadidősport központjában, és szintén holnap 9 órától megint csak jogázhatunk a Bújtasi Városligetben. Sőt, ami nekem nagyon szimpatikus, az a vasárnap reggeli lehetőség 8 órától Nordic Walking, vagyis séta az erdei tornapályán, ugyanis a rendszeres gyaloglás összefüggésbe hozható a kedvező érett kirátásokkal, és szerepet játszhat különböző szívbetegségek, a stroke, valami bizonyos daganatos betegségek kockázatának mérséklésében, emellett pedig segíthet a vérnyomás kontrolljában, növelheti az energiaszintet, támogathatja a memóriát és a mentális jólétet, valamint a testsúly megtartását is. Ennyi mindenre jó a gyaloglás,

0: és a pozitív egészségi hatások eléréséhez érdemes hetente legalább 150 percet közepes intenzitású mozgásra, például tempós gyaloglásra szánni. Vizsgálatok szerint a heti 5 napon át végzett napi 20 perces gyaloglás kevesebb betegséggel töltött napot eredményez. Jó ezt fejben tartani, szóval ma jóga 9:30-tól Városi Stadion, szintén jóga holnap 9 órától Bújtosi Városliget, és séta, vagyis Nordic Walking vasárnap reggel 8-tól az erdei tornapályán.
1: A nyíregyháziak,
2: a nyíregyháziak
1: a jó zenéket szeretik.
2: A jó zenéket szeretik.
3: So what's life supposed to be about, baby? Get free up your mind and stop acting crazy.
1: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
4: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
5: I don't wanna ride.
6: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
7: Látom.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Jó reggel, szokták azt mondani, hogy augusztus 20 után minden megváltozik, ugye főleg az időjárásban. Véget ér a nyár. Hát ez most nem így van, mert hogy ma is például 34 fok várható Nyíregyházán, és például attól, hogy elhúznak a gólyák melegebb éghajlatra, az nem azt jelenti, hogy a nyárnak vége. A fehér gólyák elvonulása amúgy évről évre egyre látványosabb és sokszor hirtelenebb esemény, miközben a klímaváltozás miatt a költöző madaraknak már nem feltétlen ugyanahoz a menetrendhez kell alkalmazkodniuk, mint évtizedekkel ezelőtt. Szóval attól, hogy azt látjuk, hogy alig maradt például gólya már Magyarországon, ez nem azt jelenti, hogy a nyár is véget ért. Ha egy sekély tó kiszárad, az komoly problémát jelentett a parti madaraknak, ha pedig a bogyós termések, például a bodza korábban érnek, egyes kistestű énekes madaraknál az elvonulás kezdete is előrébb kerülhet. Így hát azt láthatjuk, hogy tegnapra például augusztus 20-ára, Szent István napjára már alig maradt gólya az országban, de egy biztos, amikor egy augusztusi reggelen már hiába keresjük a gólyákat a megszokott kéményeken, villanyoszlopokon, vagy pedig a mezők fölött, az nem feltétlenül csak a nyár végét jelzi. Szóval ma is Nyíregyházán tökéletes strandidő, 34 fok és sok napsütés várható.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít. Van

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Nagyon az elején járunk a hosszú hétvégének, szólnak a nyári slágerek itt a Best reggelben, kényelmes a reggel, eddig szerintem nagyon jó a helyzet, de én azért vizslatom a dalok közben a kikapcsolódási lehetőségeket is, már csak azért, hogy ez a hosszú hétvége minél tartalmasabb legyen, és hát találtam itt sok mindent, például zumbázhatunk ma este 6 és 7 óra között Lesz Zsófival Sóstón, egészen pontosan a Sóstói tó és a Sóstói piac közötti fák ölelésében lévő területen. Aztán pedig koncert is lesz, méghozzá holnap a True Band játszik, majd szintén Sóstón, modern gospel rockot fognak játszani. Sóstón, a sóstói piac területén este 7:30 és 7:30 között. Szombatra egy program a Korzó mellett, ismét lesz filmvetítés este 8 órától, a Valami Amerika első részét lehet majd megtekinteni. Igaz, hogy este 8 órától kezdődik majd a vetítés, de már az érkezésre este 6 órától számítanak a szervezők. Vigyenek magukkal ülő alkalmatosságot, némi nasit, na meg valami hűs üdítőt, és szerintem így lehet majd a legjobban élvezni az előadást, tehát 8 órától holnap Valami Amerika 1 a Kertmoziban a Korzó téren.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Közepes a forgalom városunkban, inkább a főutak mentén tapasztalható kicsit nagyobb forgalom. Az augusztusi rendezvények idejére megkezdődtek a lezárások a belvárosban, behajtani tilos táblák figyelmeztetik a rollereseket, kerékpárosokat a Kossuth tér több pontján. A sétáló utca egyes részeit pedig kordonokkal is lezárják. Útburkolat felújítása zajlik a Lobogó utcán, figyelmesek legyenek. A Nádor utcán közműhelyreállítási munkákat végeznek, útszűkületre készüljenek az arra közlekedők. Óvatosan vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Augusztus 21-e indult el péntek, és ha vízpart a mai program, akkor ez egy nagyon jó ötlet. Most van még rá lehetőség, ráadásul partner lesz benne az időjárás, és Nyíregyházán ma délután 34 fok várható. És hogyha a vízpartot választja, akkor ne feledje, hogy a lángos az egyetlen étel, amitől egyszer érzi magát boldognak, olajosnak és szociálisan elfogadottnak. És a napozás az meg olyan, mint a főzés. Ha túl sokáig csinálja, odaég, csak itt ön a hús. Szóval ezeket mindenképpen majd tartsa szem előtt, élvezze a hosszú hétvégét. Hétfőn találkozunk újra, viszont korábban, már a megszokott időpontban, reggel 6 órától indítjuk majd az új hetet. Hallgassa a következő napokban is sokat a Best FM-et, én Simon Norbert vagyok.

0: Boldog távol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe. Tetőre menekült a rendőrök elől egy férfi. Orvosi szakterületek testközelből. Kis Dániel vagyok. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország egész területére érvényes, vasárnap éjfélig. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztás pontosságára, és arra, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg kerüljük a tűzőnapot. A szabadtéri programok kapcsán kiemelik, hogy mindenki elegendő mennyiségű folyadékkal induljon útnak. Használjon fényvédőt, lehetőség szerint viseljen világos színű, szellős ruházatot, fejfedőt és napszemüveget. Tetőre menekült a rendőrök elől a tolvaj, egy 20 éves férfi ellen folytat eljárást a rendőrség, aki az elmúlt egy hónapban Baktaló rendházán 6 esetben súrant be nyitva hagyott családi házakba, vagy épp cukrászműhelybe. Pénztárcát, mobiltelefont, láncfűrészt, kerékpárt is lopott a helyszínekről. A fiatal elrejtőzött, ezért az egyenruhások akciót szerveztek az elfogására. Egy rokon a padlásán bujkált, amikor meglátta a rendőröket. A tetőn keresztül próbált elmenekülni, sikertelenül. A férfit letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Előadás sorozatot tartott orvostanhallgatóknak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. A cél az volt, hogy a jövő orvosai testközelből ismerjék meg az egyes szakterületeket, találkozzanak az ott dolgozó szakemberekkel, kérdezhessenek tőlük és minél több gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, közölte az intézmény. Két hét alatt 12 előadás és több gyakorlati foglalkozás várta a hallgatókat. Többek között az invazív kardiológia, a reumatológia, a pszichiátria, a neurológia, a traumatológia, a rehabilitáció és a gyermekgyógyászat világába kaptak betekintést. A skill laborban pedig elsajátíthatták például a varrat technika, a gipszelés, a sebkezelés, valamint az újszülött és koraszülött reanimáció egyes lépéseit is. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykunszolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével jött létre. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

ezek voltak a hírek 10-kor, 11 órakor jönnek majd a még frissebbek, további kellemes, szép, hosszú hétvégét kívánok, hogy a mai napot már múlt szombaton ledolgozták a legtöbben, tehát így jött össze a 4 nap. Ma a Sámueleket köszönhetjük fel, hamarosan róluk lesz szó.

augusztus 21-e van, ne felejtsük el, hogy ma a Sámuelek ünneplik névnapjukat, de köszönhetjük ma a Sámukat, a Hubákat és a Mirjamokat is. Na hát a Sámuel névnapját elsősorban azok ünneplik, akik a Bibliából ismert prófétáról kapták a nevüket. Sámuel neve héber eredetű, jelentése Isten hallgatott rám, vagy Isten meghallgatott. A névhez kapcsolódik a hit és az elkötelezettség szimbolikája, hiszen Sámuel próféta fontos szerepet játszott Izrael történetében, mint Isten hírnöke és a bíró. A Sámu név azonos gyökerekkel rendelkezik, és egy picit rövidebb. A Mirjam névnap szintén augusztus 21-én van, ez a név héber eredetű, a jelentése vitatható. Egyes források szerint tenger vagy felmagasztalt lehet. Mirjam neve a Bibliában Mózes nővérére utal, aki a nép vezetői mellett fontos szerepet töltött be, így a név az erő, a bölcsesség és a gondoskodás szimbóluma. Ezen a napon sok családnál hagyomány, hogy a rokonok, barátok üdvözlőlapokkal, apró ajándékokkal vagy virágcsokorral köszöntik a névnaposokat, tegyünk mi is így.

0: Irány a vízpart kutyástól. A folytatásban Maglóczki Tibor kutya kiképzővel fogok beszélgetni, akivel tegnap elkezdtünk arról már elmélkedni, hogy minden kutya tud-e úszni, és a válasz az volt, hogy igen, kivéve azok a túltenyésztett fajták, amelyeknek a testalkata már eltér, mondjuk így, a hagyományos kutya felépítésétől. És akkor már Tibi az előző adásban pedzegette, hogy azért előfordul olyan, hogy egy kutyát ér egy kisebb fajta trauma a vízzel kapcsolatban, és utána már nem hajlandó bemenni, hűsölni se. Na ezzel folytatjuk ma. Oldjuk a traumát. Nálunk a bodza egyszer beleesett a mólóról a vízbe, mikor kicsi volt, kihúztuk, aztán beleesett egy csónakból a vízbe, kihúztuk, és attól kezdve a bodza nem volt hajlandó vízbe menni. Pár év után jutottunk el odáig, amikor iszonyat meleg volt, hogy ott tartunk, így 10 éves, és szerintem ez már így maradt, hogy bemegy, amíg éppen, hogy a kis hasát eléri, ott ő iszik, majd kijön. És nem hajlandó úszni, ha beviszem ölbe, akkor egy ilyen kétségbe esett fejjel úszik ki, tehát szépen úszik, csak megsajnálom. Tehát törődjünk bele, hogy akkor ez így maradt, vagy valahogyan azért orvosoljuk ezt.
1: Igen, a tapasztalat kutyák szempontjából fontos, és amit az előző adásokban is említettünk többször, hogy nagyon egyedfüggő, hogy melyik kutya hogyan reagál rá. Nagyon egyedfüggő, hogy melyik kutyát mennyire tudunk úgymond rehabilitálni egy ilyen eset után, amikor meglepődik, beleesik a vízbe.
0: Vizet nyel,
1: elsüllyed, milyen trauma éri, és ezt hogyan tudja feldolgozni. Nyilván lehet ezen dolgozni, hogyha rá tudjuk szánni az időt, energiát, meg lehet tanítani, hogy bemenjen a kutya, de előfordulhat az is, hogy egy ilyen traumán átesett, vagy ilyen traumákon átesett kutya élete végéig azért annyira nem szívesen fog bemenni.
0: Igen.
1: Pont úgy, amit mondtál, hogy lehet, hogy most neki ennyi a határ, hogy bemegy, hasáig ér a víz, köszöni szépen.
0: Attól lehűl.
1: Lehűl, ha esetleg kedvesen ölbe veszitek, beviszik, nem ér le a lába, elengeditek, igen, akkor szépen kiúszik, vagy pánikolva kiúszik.
0: Szépen úszik, de... csak riadt a feje.
1: Igen.
0: Igen.
1: De lehet, hogyha 158-szor megcsinálna, akkor már kezdene oldódni.
0: Aha, hogy biztonságba érezné
1: lehet,
0: magát.
1: Hogy, igen,
0: aha,
1: néhányszor megcsinálja, és utána azt mondja, hogy ja, hát ez most már rutin, kiúszok, és már nem olyan riadt fejjel, de azért határozottan kiúszik.
0: Igen.
1: Ami fontos lehet még, hogy ugye tapasztaltam olyat, beszéltük, hogy minden kutya tud úszni.
0: Igen.
1: Nagyon erőteljesen motivált kutyák, amik szeretnek portírozni, zsákmányt fogni, birtokolni, és bedobunk nekik egy fadarabot, vagy egy fahúsángot, vagy labdát, vagy bármilyen, igen, dolgot, ami úszik a vízen. Volt már baseball sapka is egyébként, na, amit a szél lefújt az ember fejéről. Tehát lehet ilyen trükköket is csinálni. Igen. Viszont van olyan, ugye a szoktatásnál említettük, hogy milyen mondjuk a partoldal.
0: Igen.
1: Fokozatosan mélyül, vagy hirtelen mélyül, és nekem is volt olyan kutyám, amelyik megszokta, viszonylag hamar bement a vízbe, szépen úszott, és minél többet úszott, ugye annál magabiztosabb lett, és a tiszta áttetsző vízben annyira jól lehetett látni a tempóját, hogy nagyon nyugodtan, nagyon lassú mozdulatokkal, csak annyi energiát használt, amennyire szüksége volt, és szépen úszkált. De most volt olyan kutyám is, ami nagyon motivált volt, viszont olyan helyen tanulta az úszást, meg olyan helyen szokta a vizet, hogy a két hátsó lábára mindig le tudott állni.
0: Aha,
1: és akkor ugye azt tudjuk elképzelni, hogy egy ilyen kutya akkor nagyjából függőlegesen áll a vízben, és a két hátsó lábával mindig elrúgja magát, a két belsőt meg elkezdi használni, de azt nyilván ott a víz felszínén csapkodja.
0: Nem is gondoltam, hogy ilyet csinálnak. Őrület, igen.
1: Csapkodja, viszont annyira motivált volt, hogy ő függőlegesen úszott be, tehát a két hátsó lába az lefelé áll, nem használta, mert kereste a partot, a talajt,
0: igen,
1: maga alatt. A két belső lábával meg már ugye akciózott, és így bement szépen a labdáért, csak sokkal lassabban haladt, mint az a kutya, amelyik tud úszni. És ezt nagyon sokszor megcsinálta, és nem változott semmit a helyzet. Hát mondtam, hogy ilyen nincs. Tehát az én kutyám nem úszhat így.
0: Igen.
1: Normálisan meg kell tanulnia úszni.
0: Tiszta ciki, és egy ilyen kiképzőre érted.
1: Ja, nem ciki abszolút, mert vicces volt, de
0: igen,
1: nem volt hatékony.
0: Ja.
1: És ugye akkor jött az ötlet, hogy úgy engedtem be, ugyanezzel a technikával, hogy rátettem egy hosszú pórázt, egy 10 méteres pórázt, bedobtam a labdát mondjuk 8 méterre, A kutya elindult így, ezzel a nagyon csapkodós úszással, függőlegesen a vízben, mint a hűzilabda kapus. És amikor odaért és megfogta a labdát, visszafordult felém, ugyanúgy csapkodva jött. Aha. Na és akkor jött a beavatkozás, hogy egy kicsit meghúztam magam felé a pórázt, ezért a fejét ráhúztam a víz felszínére.
0: Aha.
1: És ugye érezte, hogy hopp, közel van a felszín, nyilván akkor a teste is egy kicsit megemelkedett. Igen. A kutyának a hátulja, és elkezdte használni a hátsó lábait. És akkor gyönyörűen kiúszott. És ezt megcsináltuk háromszor, utána már nem volt szükség erre a pórázos beavatkozásra, hanem megtanult úszni.
0: Ráérzett.
1: Tehát így át lehet hidalni.
0: Igen.
1: Igen, ráérzett, hogy ez neki is jó, kellemes, nem csapkod, nem megy bele a szemébe, a fülébe a víz, nem fog vizet nyelni, és megtanult úszni normálisan. És ugye a baseball sapkára visszatérve, tehát pont vele, ezzel a kutyámmal volt egy olyan történet, hogy kint voltunk vízparton, ilyen, hát, vagy ilyen koratavaszi, vagy késő őszi idő volt, már hűvös volt, de a kutya ugye szeretett úszni, dobáltam neki valami fadarabot, és jött egy amerikai csoport, és mond, mellettünk volt egy híd, és a hídról az egyik turista fejéről lefújta a széles sapkát. És észrevettem, hogy a kutyám észrevette ezt. Na hát akkor csak ennyi volt, hogy csettintettem egyet, mutattam a sapkát, és bement érte, és
0: de
1: megfogta.
0: De jó fejek vagytok.
1: Na hát az amerikaiaknak nagyon tetszett. Oh. Óriási ováció volt, tapsvihar.
0: Hát hogyne, hogy ennyi.
1: Átadtuk neki, nagyon köszönték, stb. Úgyhogy jó tud úszni a kutya. És ha van egy jó kapcsolat a gazdival, ugye akkor már tudtuk neki mutatni, hogy most akkor nem a labdát kell kihozni, hanem ott úszik a baseball sapka a vízen, és ezt is ki tudta hozni.

Szendi Hajni vagyok, folytatjuk a kalendáriummal. Augusztus 21-e van, ma Sámueleket köszönhetjük fel. Az első dátumunk 1959, amikor is Hawaii hivatalosan az Amerikai Egyesült Államok 50. tagállamává vált. Ez az esemény jelentős mérföldkő volt az amerikai történelemben, hiszen a csendes óceán térségének stratégiai és gazdasági jelentőségét erősítette. Hawaii gazdag kultúrája és természeti szépségei révén gyorsan turisztikai központtá vált. Az államhoz tartozó szigetek lakossága vegyes etnikai háttérrel rendelkezik, ami különleges kulturális összetételt eredményezett. A csatlakozás óta Hawaii politikailag és gazdaságilag is integrálódott az Egyesült Államokba. Az esemény emléke ma is fontos ünnep a helyiek számára. Ezen a napon indult el az Apollo 7 küldetés, egészen pontosan annak előkészítése. 1968-ban indította ezt el a NASA. Az első emberes repülés lett az Apollo program keretében. A küldetés célja a modulok tesztelése, hosszabb űrutazások előkészítése volt a Holdra szállás előtt. A legénység tagjai alapos kiképzésen és szimulációkon vettek részt, hogy siker legyen. Az Apollo 7 a NASA történetének fontos mérföldköve lett, mivel bizonyította az űrhajósok és a berendezések megbízhatóságát. Ez az előkészület hozzájárult a későbbi sikeres holdmissziókhoz. Elindult a Magyar Televízió Napló című műsora 1986-ban ezen a napon. A program a közéleti és társadalmi eseményekről számolt be, kiemelve a politikai és kulturális híreket. A Napló hosszú éveken át meghatározó médium lett, sokak számára hiteles információforrást jelentette. A műsor különleges figyelmet fordított a riportokra és a személyes történetekre. A nézők megszokhatták a részletes elemzéseket, interjúkat. Ez az esemény a magyar televíziós történetének egyik legemlékezetesebb pillanata volt. Folytassuk 1991-el, amikor is Lettország kikiáltotta függetlenségét hivatalosan a Szovjetuniótól. Ez az esemény a balti államok történelmében mérföldkő volt, a régió politikai átalakulását jelezte. Elindult nagy változás, valami nagy változás. A függetlenség lehetővé tette Lettország számára a demokratikus intézmények kiépítését és a gazdasági reformok megindítását. Az ország új nemzeti zászlót, hivatalos nyelvet vezetett be. A nemzetközi közösség gyorsan elismerte Lettország önállóságát. Az augusztus 21 azóta nemzeti ünneppé vált a letteknél, ezen a napon van náluk a függetlenség napjának emléknapja. Ezen a napon 2011-ben Magyarországon átadták az M6-os autópálya új szakaszán. Ez egy jelentős szakasz volt, az új útvonal célja a Dél-Dunántúl jobb elérhetőségének biztosítása volt, csökkentve az utazási időt a régióban. Az autópálya hozzájárult a gazdasági fejlődéshez, különösen a logisztikai, ipari beruházások területén. És végül 2019, ezen a napon rendezték meg Budapesten a Nemzetközi Ifjúsági Konferencián, amelyre több száz fiatal érkezett a világ különböző országaiból. A konferencia fő témája a fenntartható fejlődés, az innováció és a társadalmi felelősségvállalás volt. A résztvevők workshopokon, előadásokon, interaktív foglalkozásokon vehettek részt. A rendezvény célja a fiatalok inspirálása és a globális kapcsolatok erősítése volt. Ez volt már a kalendárium.

Szendi Hajni vagyok, és megnyitottam egy ilyen hosszú távú időjárás előrejelzés, hogy na nézzük meg, mi a helyzet itt a meleggel, meg hogy lesz-e lehűlés. Hát kérem szépen, a jóslatok itt augusztus 28-áig szólnak, tehát majdnem az iskola kezdésig, és hát azt látom, hogy lesznek napok, amikor azért fellélegezhetünk. Holnap például átlagban délután ilyen 25 fokos csúcshőmérsékletek lesznek majd Magyarországon, közepesen és erősen felhős időszakok váltják egymást, és az ország bizonyos pontjain akár eshet is az eső, de nem jelentős mennyiségben. Augusztus 23-án ragyogó napsütés mellett 31 fok lesz majd, 24-én hétfőn 35, 25-én kedden 36, aztán úgy néz ki, hogy na akkor jön majd egy hideg front, amely záporokat, zivatarokat és lehűlést hoz. Augusztus 26-a és 28-a között 24-25 fok lesz majd elméletileg idehaza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos dátumokat között a Nyíregyházi Egyetem. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok. Közölte a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb dátumokat a Nyíregyházi Egyetem. Szombaton megkezdődik a gulyatábor, a Dombrádi Tisza parton. Hétfőtől pedig már indul a regisztrációs hét, amely egészen szeptember 4-ig tart. A tájfelvétel nappali tagozaton ugyanebben az időszakban zajlik, a levelezősöknél pedig augusztus 27-e és szeptember 10-e között. A beiratkozás jövő szerdán kezdődik. Az első éveseknek külön tájékoztató napokat szerveznek a tanévkezdés előtt. A szorgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. A részletek elérhetők az enye.hu oldalon. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. Ezúttal Füles lakosai vehetnek részt ingyenes vizsgálatokon. Augusztus 25-én a program keretében nőgyógyászati rákszűrést, bőrgyógyászati rákszűrést, általános egészségügyi állapot felmérést, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikóbecslést tartanak. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára. Bővebb információ az Egészségfejlesztési Iroda, Fehér Gyarmat Facebook oldalán olvashatók. Továbbra is probléma az erdőkben az illegális hulladéklerakás. 2020 óta az erdőgazdaságok több mint 12.750 tonna illegális hulladékot számoltak fel. A Nyírerdő ZRT az általa kezelt területeken idén 3 illegális hulladéklerakót számolt fel. Összesen csak nem másfél tonna hulladék gyűlt össze. Az elmúlt 6 évben pedig mintegy 290 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot szállítottak el, közölte az erdészet. Tavaly 6, 2024-ben 24,5, míg 2023-ban több mint 93 tonnát. A tapasztalatok szerint a hulladékban jelentős mennyiségben fordul elő építési, bontási, épületfelújítás is itt, de gyakoriak a gyors éttermi hulladékcsomagok is a közforgalmú utak mellett. Előfordul a zöld hulladék elhelyezése, ami szinte minden esetben kommunális hulladékot is tartalmaz. Idén országszerte 210 helyszínen, összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csak nem 149 milliárd forintot költ a kormány. A beruházások között 19 Szabolcs-Szatmár-Berek megyei projekt is szerepel. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk, majd egy óra múlva jönnek újra időjárás előrejelzéssel és közlekedési infókkal együtt. Én Szendi Hajni vagyok, további kellemes, szép, hosszú hétvégét kívánok. Mit csináljunk, ha leégett az étel és az edényt valahogyan ki kellene takarítani? Hamarosan segítek.

kimondom, mi lesz a témánk, a női bugyi, na jó, mondjuk így fehér nemű, de hát a bugyival fogunk foglalkozni, mert ugye régen nagy választás nem volt, hogyha vásárolni akart az ember magára, oda, lentre valamit, ma azonban már olyan széles a bugyi paletta, hogy tulajdonképpen számolhatunk a köldig felérő alakformáló nagyi bugyival, vagy akár a tangával is. Egyébként azt is lehet látni, hogy bizonyos külső hatások elérésén túl ma már nem igazán javallott egyébként a fehér nemű típusnak, egészen pontosan ennek a szorítósnak a kultiválása, de a tanga sem egészséges. Érdekes módon egy kutatás szerint a férfiak körében a legnépszerűbb, a jóval kisebb, ugyanakkor a tangánál többet a képzeletre bízó boy short nevű alsó nemű. Persze a kettő között a bugyi mezőnyben még ott vannak növekvő textilbefektetés szerint azért a bikinik, a franciák, a brazil névre hallgató fazonok és sorolhatnám, de ami a két szélsőségben, vagyis a tangánban, illetve a boy shortban közös az az, hogy mind a kettő a popsi teljes formáját láttatja. A fiúsan szexi széles oldalú alsó viszont nem fedetlen formában, hanem diszkréten betakarva, a csípőt is finoman körülölelve, a kis sortocskára is hajazó bugyi éppen kényelmes lazaságánál fogva tűnik izgalmasnak a megkérdezett férfi alanyok szerint. Így azoknak, akik arra számítanak, hogy a tanga végez a leghódítóbb helyen a férfi szemek és a szívek meghódításában, úgy tűnik, hogy csalódniuk kell. A tanga bugyi viszont más szempontok alapján is alul marad, hiszen hát tulajdonképpen a legegészségtelenebb viselet, ami az előnye, az okozza a vesztét is a női alsó nemük nemes küzdelmében, láthatatlansága és elenyésző mérete, aminek köszönhetően mozgékonyan befészkeli magát a legrejtettebb helyekre is, minden vizuális diszkréciója ellenére többet árt a viselőjének, mint használ. Éppen ezért a szakemberek arra biztatják a nőket, ha a viselet nem kívánja meg feltétlenül a tanga nyújtotta kamuflást, törekedjenek arra, hogy mellőzzék ezt, mert hogy egészségtelen. Túl kicsi, méreténél fogva pedig kényes helyeken túl sokat ficánkol, így anyagától függetlenül mozgással ide-oda vándorolhat, így olyan kéretlen közvetítő szerepet tölt be a baktériumok és egyéb dolgok szempontjából, ami hát nem egy jó dolog. Hüvei fertőzés esetén tovább irritálja az intim területeket. Menstruáció alatt a hüvely védekező képessége gyengül, így könnyebben jutnak be a baktériumok is. Aranyér hasmenés tünetei mellett kerülendő természetesen szintén a tanga, meg egyáltalán a hüvely és a végbél környékén is természetesen előforduló váladékok, mikroorganizmusait is ide-oda utaztatja, és ez meleg ágya lehet a további egészségügyi panaszoknak, tehát mindenféleképpen kerüljük a tangát. Egyébként a picurka kis bugyiról azt hihetnénk, hogy az alapanyag minősége elenyésző szempont lehet, mert hogy alig van benne anyag, de ez pontosan nem így van. A természetes anyagok legnagyobb előnye a szellőzés biztosítása, tehát mindegy, hogy az emberen tanga van vagy sem, legyen mindenféleképpen pamut.

Wilt Chamberlainre emlékezünk, most az amerikai kosárlabda legendára. Ő 1936-ban született, augusztus 21-én, és fiatal korában már kiemelkedett az atlétikusságával és hihetetlen fizikai adottságával. Magassága, erőlléte miatt nagyon hamar felkeltette az egyetemi és a profi csapatok figyelmét is. Egyetemi évei alatt Kansas Egyetemén játszott, ahol gyorsan sztárrá vált. Profi karrierjét az NBA-ben kezdte, rövid időn belül a liga egyik legismertebb játékosa lett. A Philadelphia San Francisco Warriors, a Philadelphia 76 és a Los Angeles Lakers csapataiban is játszott. Híres volt elképesztő pontszerző képességéről, domináns fizikai jelenlétéről a pályán. 62-ben egyetlen egy meccsen 100 pontot szerzett, ami máig rekord. Több NBA címet is nyert, és számos All-Stars mérkőzésen szerepelt. Karrierje során rengeteg díjat kapott, nem csak a pontszerzésben volt kiváló, hanem lepattanókban és blokkolásban is kiemelkedett. A pályán kívül is aktív volt, szívesen vett részt üzleti vállalkozásokban és filantróp tevékenységekben. A média és a rajongók körében is legendává vált. Ikonikus személyiség volt. Sokan tisztelték a sport teljesítménye mellett, humánus és közvetlen személyisége miatt is. A játékot művészetként kezelte, gyakran hangsúlyozta a kreativitás fontosságát a kosárlabdában. Élete során több sport és életfilozófiai interjút is adott, amelyekből inspirációt merítettek a fiatalabb generáció tagjai. Egyébként 1999-ben hunyt el. Egyszer azt mondta a sikertitka, hogy mindig a lehetetlen tűz ki célul, és soha ne elégedj meg kevesebbel.

0: az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom. Bár csak egyszer

Utálatos dolog az, amikor az ember főz, és akkor a lábas alján leég a kaja. Hát kérem szépen, ezt kisúrolni nem egyszerű történet, ráadásul még szaga is van. Én a nagymamámtól tanultam azt, hogy ha így leég, akkor egy kis vizet kell fölrakni a tűzhelyre, és abban el kell kezdeni ezt főzögetni, hogy valamennyire a leégett kaja kijöjjön. Minden esetre nincs szükség arra, hogy az ember maró vegyszerrel támadja a rozsdamentes edényt, csak azért, mert leégette a kaját. Állítólag, hogyha összekeverünk citromot, vizet, sót és mosószódát, akkor mindenféleképpen jót teszünk az edénynek és magunknak is. Nyomjuk ki egy egész citromlevét és öntsük a lábasba. Aztán tegyünk hozzá egy deci vizet és egy evőkanál sót, amit elkeverünk. Ezután karikázzunk fel másik két citromot, és fektessük a szeleteket az edény aljára. Az a jó, hogyha a lábas éget felületét egészben elfedik a karikák, ezért, hogyha az edény nagyobb valamivel, több citromra, ső vízre és több citromkarikára is szükségünk lehet. A citrusos keveréket helyezzük a tűzhelyre, és lassú tűzön kezdjük el melegíteni. A hő hatására a citrom ereje működésbe lép, a folyadék pedig felásztatja az égett réteget. Fontos, hogy a láng ne legyen erős, mert a kevés folyadék hamar felforr, elpárolog, és ezt nem veszük észre, akkor még a száraz felületre még jobban ráég az amúgy is odaégett étel. Amikor a mix felforrt, húzzuk félre és hagyjuk, hogy langyosra hűljön. Amikor kihűlt, zúdítsuk ki a lábas tartalmát. És ekkor jöhet a mosószóda. Szórjuk be a felületet, és hagyjuk, hogy a szóda ereje feloldja a szennyeződést. Az alaposan fellazított égett réteget egy egyszerű mosogatószivacsos mosással eltávolíthatjuk. Ha ez mégsem sikerül elsőre, ismételjük meg a műveletet.

Moziban megyünk, mindig csütörtökön jönnek az újdonságok a hazai filmszínházakba. Természetesen ez most is így lesz, debütál majd az Akik igazán számítanak című francia vígjáték, a Kiválasztottak című angol-görög-amerikai akciófilm, a Kutya csillagkép című amerikai sci-fi, aztán jön a Nyolc lábú követők című angol horror, a Ted és a csodalámpa, valamint a Túlélés című dél-koreai filmdráma is. Na akkor röviden mondom, hogy melyik filmről mit kell tudni. Egyébként ez a nap lesz az, amikor augusztusban utoljára jönnek újdonságok. Következő premier dátum bizony az már szeptemberre esik majd. Akik igazán számítanak, ezzel a címmel debütál 16 éven felüliek egy francia vígjáték. A 30-as éveiben járó magának való férfi, Jean, a külvilágtól elzárkózva él. Egy nap váratlanul megismerkedik Rose-zal, a három gyermekes életörömmel teli anyával. A nőből sugárzó természetes derű, a nyitottság fokozatosan áttöri a férfi maga köré növesztett páncélját. A két ember között tehát egy váratlan, erős kapcsolat alakul ki, amely mindkettejük életét teljesen új úton indítja el. Erről szól az, Akik igazán számítanak. Debütál a Kiválasztottak című angol-görög-amerikai akciófilm is. Kérem szépen, a húzó név ebben a filmben nem akármilyen. Chris Evans, de ha nem lenne elég, akkor ott van benne Anya Taylor-Joy, Salma Hayek és még John Malkovich is. Édesanyjuk halála után Joan és testvérei egy rejtélyes vulkánkitörés jóslatától vezérelve kötelességüknek érzik a föld megtisztítását. Radikális csoportjuk eltérít egy elbűvölő jótékonysági gálát, és három valószínűtlenül túszt ejt egy áldozati rituáléra. A hősüket, a filmsztár Mike Tyler-t, gonosztevőjüket, a pragmatikus hideg milliárdos Ben Brayton-t, és a szerelmüket, egy szerencsétlen előadó művészt, Katie-t. Ahogy az éjszaka káoszba fordul, egyszerre kezdődik egy belső utazás és egy külső kaland, ahol elmosódik a határvonal a teljesítmény és a hit, valamint a megváltás és az áldozatvállalás között. Különleges a téma, jó a szereposztás, jó lehet a film, és Kiválasztottak a címe. Kutyacsillagkép, ezzel a címmel jön egy amerikai sci-fi, ami hát kérem szépen arról híres többek között, hogy Ridley Scott a rendezője, tehát erre a filmre mindenféleképpen oda kell figyelni, és hát Margaret Qualley, Jacob Elordi, Josh Brolin a húzó nevek. Ridley Scott egy nagyon izgalmas, nagyszabású thrillerrel tér vissza most a mozikba. A sztori egy olyan világban játszódik, ahol a túlélés ösztönös, az emberség viszont döntés kérdése. Hick, a fiatal pilóta és képzett túlélő, Blengli jól szolgáló, ám elszigetelt hajlékot alakított ki a könyörtelen poszt-apokaliptikus világban. Egy rejtélyes rádióadás azonban az ismeretlenbe szólítja a férfit, ő hisz abban, hogy az emberiség számára van remény. A Peter Heller letaglózó azonos című könyv sikere nyomán készült filmben kiderül, hogy a túlélésről azért sokaknak egészen más az elképzelése. Jön a Nyolc lábú követők című angol horrorfilm is, Christopher Smith rendezése. Egy új hotel nyílik egy paradicsomi szigeten. A vezetőség influencereket hív a nagyreményű turisztikai létesítmény népszerűsítéséhez. Röviddel a vendégek érkezése után azonban pókok hada támad rájuk, amik kommentelni vagy sztorizni biztosan nem fognak, de azért szívesen követnek mindenkit. Erről szól a film. Érkezik a gyerekeknek a Ted és a csodalámpa, ez egy spanyol kalandfilm, és hát természetesen 6 évesek fölötti korosztályt célozzák meg, és debütál a túlélés is, ez egy 16-os karikával érkező dél-koreai filmdráma, ami a háború után játszódik, amikor is ökológiailag lerombolt Egyesült Koreában az omegáknak nevezett, mutálódott kitaszítottakat olcsó munkaerőként hasznosítják. Az egyikőjük Mia kihasználja, hogy egy társa halála után a fogvatartói nem figyelnek és megszökik. A fiatal kormánytisztviselő és az Omega nyomába ered, de napról napra egyre jobban kételkedik abban, hogy az állami ideológia igaz-e vagy sem, és hát azt sem tudja, hogy jó oldalon áll-e. Szóval egy ilyen sci-fi, egy szerintem sci-fi az, ami érkezik a hazai mozikba, bár filmdrámának mondják, szóval legyen akkor egy ilyen filmdrámás sci-fi. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki moziba megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Országos híradónapot tartanak szombaton. A vita hevében hátba szúrta ismerősét egy férfi. Nemzetközi kézilabdatornát rendeznek. Kis Dániel vagyok. Országos híradónapot tartanak holnap. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat, köztük a Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézet is, kora délutánig. Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Részletek az ovs.hu oldalon olvashatók. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita során hátba szúrta ismerősét. Tavaly decemberben történt az eset. A vádlott italozás követően vitába keveredett egy ismerősével, akivel dulakodni kezdett. A sértett a verekedés próbálta megakadályozni, amikor az ittas férfi hátba szúrta. Életét csak a gyors és szakszerű orvosi ellátás mentette meg. Az ügyészség a férfit életveszélyt okozó testi sértés kísérletével vádolja, vele szemben 2 év, 4 évre felfüggesztett börtönbüntetést indítványoz. Olvasható a közleményükben. Augusztus 25-én rendezik a második Harsányi Gergely nemzetközi kézilabdatornát. Az utánpótlás tornán 3 korosztály csapatai mérik összetudásukat. A Nyíregyházi Sportcentrum mindhárom korosztályban pályára lép. A torna nemzetközi jellegét a Nagybánya részvétele adja, amely szintén mindhárom mezőnyben képviselteti magát. Érkeznek csapatok Fehérgyarmatról, Egerből, Debrecenből is mások mellett. Az U20-as és U18-as korosztály Nyíregyházán, a Continental Arénában, míg az U16-osok a nyírpazonyi sportcsarnokban lépnek pályára. Részletek a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Újra lendületben a Nyepet csapat. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói az első egyetemi petkupa győzelem után sem tették le az evezőt. A most zajló bodrogi Tisza petkupán a folyó megtisztításába is bekapcsolódtak. Ezúttal nem a versenyzés, hanem a közös munka a cél. A 7. bodrogi, 14. tiszai petkupa augusztus 16-án indult Olasz-Tiszkáról, 12 csapat részvételével. A futam augusztus 23-án Tiszalökön ér véget. A részvevők a bodrog és a Tisza megtisztításán dolgoznak. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Jó étvágyat kívánunk mindenkinek, aki ebédel, ez a Best FM Nyíregyháza 103.9-en. Hamarosan mi is főzünk majd egy jót Friedrich Antal séffel.

olyan módszerekről lesz szó, amely javíthatja a vérkeringésünket, mert hogy a nem megfelelő vérkeringés kellemetlen tüneteket okozhat, például zsibbadnak a végtagok, érzéketlenné válnak, a folyton hideg kéz és láb is ennek köszönhető, de a fáradékonyság hátterében is sokszor az áll, hogy a vérkeringésünk nem megfelelő. Számos tényező szerepet játszhat abban, hogy mennyire jó vagy éppen rossz a vérkeringésünk, például az életmódunk, a szokásaink, de bizonyos betegségek is. Általában nem megfelelő a vérkeringése azoknak, akik dohányoznak,

sportok is, mint a séta, a tánc vagy az úszás rengeteget javít az állapotunkon. A mozgás során alaposan átmozgatjuk az izmainkat, így azoknak több oxigénre és tápanyagra van szüksége, ezeket pedig a szervezetünk a vérkeringés javításával tudja biztosítani. Fontos lehet az is, hogy milyen ruhadarabokat viselünk. A túlságosan szűk zokni, nadrágok, fehér neműk rontják a vérkeringésünket. Válaszunk inkább kényelmesebb, bővebb ruhákat, de esetenként kipróbálhatjuk azokat a speciálisan kialakított harisnyákat is, amelyek fokozatosan változó nyomást fejtenek ki a lábunk különböző részeire. Ezek különösen akkor hasznosak, hogyha sokat kell ülnünk, például egy hosszabb repülő úton. A masszírozás hatására kitágulhatnak a vérerek, ez is segíti a véráramlását, a méreganyagok kiürülését, ráadásul a masszírozás rendkívül relaxáló, sőt még a fáradt izmok regenerációját is segítheti. A karunkat, lábunkat, vállunkat és a hátunk felső részét mi magunk is könnyen átmasszírozhatjuk, ehhez használhatunk szőlőmag, mandula, búzacsiral, olajat is. Ügyeljünk arra, hogy a mozdulatokat mindig a szív irányába végezzük. A masszást kiegészíthetjük egy kellemes melegvizes fürdővel, illetve hideg-meleg váltott vízes zuhannyal is, ezek ugyanis szintén jót tesznek a vérkeringésünknek. Sokat tehetünk a vérkeringésünk javításáért a konyhában és az étrendünk megváltoztatásával. Együnk kevesebb zsírban és sóban gazdag ételt, és igyunk kevesebb alkoholt, viszont jóval több vizet vagy zöld teát. Bizonyos fűszerek nem csak melegítő hatásaiknak köszönhetően javíthatják a vérkeringésünket, hanem azért is, mert segítenek megőrizni a vérerek rugalmasságát és megelőzni az úgynevezett plakkok kialakulását. A szív- és érrendszert védő, erősítő fűszerek között találhatjuk a fokhagymát, a gyömbért, a kurkumát többek között.

0: Megyünk a konyhába, és az áfonya lesz most az alapanyagunk, és hát ugye Friedrich Antal séffel már beszélgettünk a ribizliről, az egresről, az eperről, és hát közös álláspontra jutottunk, hogy volt, ami elhalálozott a kertben, és volt, ami meg nem. Hát az áfonya az egy ilyen kilódás most nálunk. Én nem is értem, miért kilódunk vele, kb. 200 van egy minimális bokron, de anyukám rájött, hogy savas föld kell neki, utána járt, tehát lehet, hogy megoldódik ez a probléma is. Nálatok ezzel mi a helyzet, Anti? Szia!
1: Szia, egyetértek veled, savasföld kell én szerintem is neki. Nálam is volt két szem termés, azután akármit csináltam a következő két évben, nem tudtam már a két szemet sem megismételni, úgyhogy ez az áfonya nem az én világom, termesztésileg. Amúgy imádom, az egyik legjobb gyümölcs a világon, én szerintem nagyon-nagyon tetszik. Ha lehet, akkor időnként jönnek, akik próbálnak eladni különböző dolgokat, például áfonyát is, van olyan ismerős, és amikor olyan ár, akkor természetesen veszek belőle, és nem csak nyersen jók ezek, hanem nagyon finom dzsemeket, lekvárokat lehet belőle készíteni. Ettől függetlenül, hogy azért képbe legyünk egy kicsit Európában, 16. század körül kezdődött el az az áfonya őrület, és a 20. századra lett stabil, és akkor kialakultak a különböző jobbnál jobb áfonya termővidékek. Hát például Erdély óriási áfonya termővidék, tehát ott olyan savas, olyan a közeg, ahogy hogy kimondottam, tehát nekem csak mesélték, sajnos nem voltam még ilyen áfonya ligetbe, hogy ezt láthassam, bár nagyon örülnék neki, de ott óriási nagy területeken terem és termesztenek áfonyákat, de nem is onnan jött, tehát ez még ráadásul az észak-amerikai indiánok kezdték el. Tehát nagyon érdekes, hogy az indiánok ezt nem csak ették, hanem termesztették is. Tehát nem, sok mindent gondolunk az indiánokról, ők azért elég sok mindent csináltak, sőt nemesítettek különböző dolgokat, ők hozzájuk köthető a kukorica is, amit a nemesítés nagyon-nagyon-nagyon fejlettek voltak az indiánok a maguk szintjén. Persze nem bírták az európai által bevitt pár betegséget, úgyhogy ott megtizedelték, meg az olmot se. Úgyhogy sajnálom őket, de ez egy mellékvágány, ebből a áfonyából nem is szerettem volna ide kanyarodni. Annyi, hogy onnan származik, tehát Amerikából jött az áfonya Európába, és akkor úgy terjedt el. Persze használták sok mindenre az ételek mellett is, mint ételszínezéket, meg ruhákat színeztek ezzel az áfonyába. A ruhák színezékét nyerték ki az áfonyából.
0: Hát van benne szín, az biztos. Kezünket is úgy megfogja, igen.
1: Igen. Maradok különben most egy kicsit a pohárdeszerteknél, és most egy áfonyás citromos sajtortás pohárdeszertet fogok még fölrakni, úgyhogy az egy kicsit még egy kicsit savas is, édes is, mégis van benne egy kis ropogós rész is. Én szeretem a sajtortát, akkor maradjunk egy kicsit az áfonya, ha amerikai, akkor a sajtorta is egy kicsit amerikás, úgyhogy egy ilyen kicsit amerikai jellegű, de mégis egy könnyed, egyszerű pohárdeszertet próbálok itt majd megosztani. Ebben is szintén van mascarpone, meg egy kis keksz, hát hasonló sok pohár deszert egymásra, de mindig van egy kis csavar benne, itt az áfonya, egy kis reszelt citromhéj, vagy mézzel ízesítjük, úgyhogy jó lesz mindenképpen, merem ajánlani, úgyhogy ki kell próbálni.
0: Anti Zséf, az Amatőr Facebook oldalon ott lesz a recept és a fotó is. Anti, köszönöm szépen!
1: Nagyon-nagyon szívesen!

Hollywood a pénzről is szól, egyes színészeknek olyan gázsia van, hogy én föl se tudom fogni, nem értem, hogy hány darab nulla van benne, amikor meg bizonyos filmekről beszélnek, hogy mennyibe került, akkor tényleg az ember próbálja kitalálni, hogy fú, hát ez mekkora összeg, mondjuk, hogyha a hétköznapi dolgokra, lakásra, kocsira fordítjuk le. Minden esetre most a port.hu összeszedett olyan 5 filmet, amelyik mind az 5 hatalmas siker volt, viszont nagyon furcsa okok miatt volt iszonyatosan drága, 300 és 600 millió dollár közti összegekről beszél a portál. Ugye a nagy költségvetésű film ma már egészen mást jelent, mint mondjuk pár 10 évvel ezelőtt. Számtalan olyan alkotás van, amely több mint 400 millió dollárba kerül. Ennek viszont különféle okai vannak. Hát nézzük, hogy mi volt a helyzet például a Karib-tenger kalózai 2007-es filmről, a világ végénről van most itt szó. Ugye akkor mutatták be olyan 20 éve a Karib-tenger kalózai franchise 3. darabját, amit akkor az egyik legdrágább filmként tartottak számon. Ennek legfőbb oka az volt, hogy egyszerre forgatták a második résszel a 2006-os Holtak kincsével, így két folytatás gyakorlatilag egy nagy produkciónak tekintettek. A filmben grandiózus tengeri csatákat látunk, amihez hidraulikus karokkal mozgatták az elemeket, valós méretű hajókat használtak fel, ahogy a díszletek többsége is valódi volt, ami úttörő vizuális effektekkel lett ötvözve. Ráadásul a franchise népszerűségének növekedésével a színészek gázsia is nyilván jelentősen nőtt. Na, aztán itt van a Star Wars, az ébredő erő 2015-ből. A film történelem egyik legkedveltebb sorozatának visszatéréséhez mindenre szükség volt, amit a rajongók kedveltek és elvártak. Így a valódi, nem számítógéppel készült effektekre is több száz fizikai díszletet építettek, teljes méretű űrhajókat készítettek, és valósághű idegen lényeket hoztak létre. Ez valóban kézzel fogható látványt hozott létre, de nagyban megdobta a költségeket is. Aztán menjünk tovább, a Bosszúállók végjátékkal 2019-ből. Egyértelmű volt, hogy a Marvel moziverzum végtelen szagájának lezárásához a filmtörténelem egyik legnagyobb produkciójára volt szükség. A végjátékban újra összeállt több tucat főszereplő, akiket Hollywood legjobban fizetett színészei alakították, és akik közül sokan olyan szerződéssel rendelkeztek, amely a franchise több éves sikere nyomán jövedelmező bónuszokat biztosította számukra. Már pusztán a forgatási időpontok összehangolása is hatalmas logisztikai kihívást jelentett. A végjátékot a 2018-as végtelen háború forgatása közben is készítették, így egy folyamatos produkciót hoztak létre, amely évekig tartó tervezést és utómunkát igényelt. A hatalmas digitális csatajelenetek, a több ezer vizuális effekt és a teljes mértékben számítógéppel generált környezet megalkotása miatt több nemzetközi effektus stúdiónak kellett hónapokig párhuzamosan dolgoznia. És végül, de nem utolsó sorban, itt a Jurassic World világuralom is 2022-ből. Kevés olyan filmes produkció van, amelyet olyan drasztikusan érintett a koronavírus járvány, mint a Jurassic World franchise-t. A világuralom című filmet 2020 elején kezdték el forgatni, aztán leállították, majd bevezették az eddigi legszigorúbb egészségügyi protokollt. A hírek szerint a Universal milliókat költött egy zárt rendszerű környezet kialakítására, amely rendszeres tesztelést, helyszíni orvosi személyzet, saját szállást, kiterjedt karantén intézkedéseket foglalt magába, hogy a több száz színész és a stábtagok biztonságban dolgozhassanak. Ezek a rendkívüli óvintézkedések jelentősen megnövelték a költségvetést és a forgatási időt is. A modern számítógépes effektusok és az animatronikus lények vegyítése pedig, hát a klasszikus Jurassic Park sztárok szerepeltetése további költségekkel járt. Szóval ezek voltak azok a sikerfilmek, amelyek elképesztő vagy furcsa okok miatt váltak hihetetlenül drágává.

Kevés olyan étel vagy ital lenne, amit ha így elém raknának, hogy na kivettük a Star Wars filmekből, vagy azok valamelyik előzményéből, akkor én azt megenném. De hát van, aki bátor. A való életben is elkészítették Obi-Wan koktélját a klónok támadásából, és állítólag ritka undorító lett. A Jedi mester förtelmes ízlésről tett tanúbizonyságot, amikor italt rendelt az előzmény trilógia második részében. Elkészítették a valóságban is azt a koktélt, amit Obi-Wan Kenobi, ugye a filmben Ewan McGregor rendelt a bárban, a klónok támadás egyik jelenetében, amikor Padmé életére törő fejvadászt üldözik. Valószínűleg ekkor a Jedi mester számára nem az volt a legfontosabb, hogy finom legyen előtte az ital, azonban a rendelését így is feltűnően rosszul választotta meg. Most kiderült, hogy az Obi-Wan által rendelt ital a valóságban undorító. A film univerzumában Jada Juice-ként csúfolt ital tisztes neve Andriz és a Bata nevű képzeletbeli állat bőréből készült. Ezt helyettesítette be youtuber szárított marhahúsra, majd hozzáadott vodkát, viszkit, aroma keserűt, illetve megyszörpöt is. És hát ha valakinek még nem émelyegne a gyomra, akkor tudja, hogy az ital helyes tálalása úgy néz ki, hogy abba még egy egész szárított marhacsíkot is bele kell rakni. Hát a recept fent van az interneten, ha valaki gondolja, kóstolja meg.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe. Tetőre menekült a rendőrök elől egy férfi. Orvosi szakterületek testközelből. Kis Dániel vagyok. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország egész területére érvényes, vasárnap éjfélig. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztás pontosságára, és arra, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg kerüljük a tűzőnapot. A szabadtéri programok kapcsán kiemelik, hogy mindenki elegendő mennyiségű folyadékkal induljon útnak, használjon fényvédőt, lehetőség szerint viseljen világos színű, szellős ruházatot, fejfedőt és napszemüveget. Tetőre menekült a rendőrök elől a tolvaj, egy 20 éves férfi ellen folytat eljárást a rendőrség, aki az elmúlt egy hónapban Baktaló rendházán 6 esetben súrant be nyitva hagyott családi házakba, vagy épp cukrászműhelybe. Pénztárcát, mobiltelefont, láncfűrészt, kerékpárt is lopott a helyszínekről. A fiatal elrejtőzött, ezért az egyenruhások akciót szerveztek az elfogására. Egy rokon a padlásán bujkált, amikor meglátta a rendőröket. A tetőn keresztül próbált elmenekülni, sikertelenül. A férfit letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Előadás sorozatot tartott orvostan hallgatóknak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. A cél az volt, hogy a jövő orvosai testközelből ismerjék meg az egyes szakterületeket, találkozzanak az ott dolgozó szakemberekkel, kérdezhessenek tőlük és minél több gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, közölte az intézmény. Két hét alatt 12 előadás és több gyakorlati foglalkozás várta a hallgatókat. Többek között az invazív kardiológia, a reumatológia, a pszichiátria, a neurológia, a traumatológia, a rehabilitáció és a gyermekgyógyászat világába kaptak betekintést. A skill laborban pedig elsajátíthatták például a varrat technika, a gipszelés, a sebkezelés, valamint az újszülött és koraszülött reanimáció egyes lépéseit is. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykunszolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével jött létre. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

Kettőkor is jönnek majd friss hírek itt a Best FM-en, a 103.9, a híreink pedig elolvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Szendi Hajni vagyok, és hamarosan rozmarin olajat kenünk a hajunkra.

Sokan szeretnénk egészséges hajat és fejbőrt, éppen ezért a rozmaring is egy nagyszerű megoldás lehet, mert hogy a bőr és a haj hidratálására rendelkezésünkre álló olajok közül nem biztos, hogy a rozmaring olaj jut először az eszünkbe. A rozmaring eredetileg a földközi tenger vidékéről származik, és régóta kedvelt fűszernövény. Ám az erejét nem csak a konyhában tudja megmutatni, hanem olajformában jelentős szépségápolási előnyöket is kínál, ezért szereti annyira az emberi fejbőr, írja Malina Adrien. A rozmaring ágaiból értékes rozmaring olaj készíthető, amely gyógyászati és aromás tulajdonságokkal rendelkezik. Ne csak a konyhában használjuk, bátran vegyük elő a fürdőben is. Különösen értágító, antibakteriális, antioxidáns és gyulladás csökkentő tulajdonságait vizsgálták a hagyományos orvoslásban és a kozmetikai termékekben is, de a rozmaring olajnak számos olyan jótékony tulajdonsága van, amit a növény gazdag összetevőinek köszönhet. Az egyik ilyen, hogy a növényből nyert olaj kezeli az androgén alopéciát, amely a hajhullás egyik leggyakoribb típusa. A növény alapú összetevő számos pozitív hatással lehet mind a hajtincsekre, mind a fejbőrre. Amellett, hogy erősíti a hajat és védi a fejbőrt, a rozmaring olaj potenciálisan stimulálja a haj növekedését, és a rozmaring olaj hajhullással összefüggő előnyei

megbetegedésért felelős. Egy bőrgyógyász szerint a rozmarin növény karnózsavat tartalmaz, amelyről ismert, hogy gyógyítja az idegkárosodást és a szövetkárosodást, javítja a sejtcserét, ezért serkenti az idegek növekedését, javítja a vérkeringést. A vérkeringés azért fontos a haj növekedése szempontjából, mert megfelelő vérellátás nélkül a tüszők nem jutnak hozzá a haj növekedéshez szükséges tápanyagokhoz, így egyszerűen elhalnak. Ami a hajnövesztő olajokat illeti, a tanulmány a rozmaringolaj klinikai hatékonyságát tesztelte az androgén alopécia kezelésében, összehasonlítva a hatása 2%-os minoxidillal. A kísérlet 6 hónapig tartott, a résztvevők rozmaring olajat vagy minoxidilt használtak. A tesztelési időszak végén a paciensek hasonló eredményeket értek el a rozmaring olaj és 2% minoxidil használata után, a rozmaring olaj viszont valamivel kevésbé volt irritáló. Fontos azonban, hogy mint mindenhez, további tanulmányokra van szükség, hogy megvizsgálják a lehetséges előnyöket, és jobban kiaknázzák a jelenlegi eredményeket. Az első vizsgálatok azt mondják, hogy ezek az összetevők segíthetnek, de a konkrét koncentrációt, az alkalmazás módját, gyakoriságát még nem alapozták meg, tehát csak feltételezések vannak, tehát senkit nem biztatunk most arra, hogy kezdjen locsolni magára az a rozmaring olajat. Az viszont nem kérdés, hogy a rozmaring olaj hajtípustól függetlenül mindegyik jó. Akiknek érzékeny a bőre, a fejbőre is, annál mindig fennáll az irritáció lehetősége, mint minden növényi olaj esetében. Az orvosok szerint ez elkerülhető, ha a rozmaring olajat argánnal vagy jojobával hígítjuk. Kezdhetjük azzal, hogy hetente egyszer-kétszer használjuk a rozmaring olajat, illóolajat, és ahogy hozzászokott a fejbőrünk, akkor lehet növelni a mennyiségét. A bőrgyógyászok javaslata szerint csak 5 cseppet használjunk belőle. Mindig hígítsuk, aztán masszírozzuk be a fejbőrbe 5-10 percig, és utána jöhet az öblítés. Keverhetjük samponba vagy barzsamba, és csak arra kell ügyelni, hogy mindig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon alaposan mossuk ki a hajból. És az is fontos, írja a Dívány, hogy a rozmaring olajat nem szabad terhesség alatt használni, tehát kismamák, felejtsék el, mert ennek a vizsgálatára még viszonylag kevés tanulmány készült. Mint minden gyógynövény esetében, amelyekről ismert, hogy gyógyászati előnyökkel jár, a fogyasztóknak konzultálniuk kell orvosukkal és a bőrgyógyásszal is, mielőtt megkezdenék a használatot. Tehát ezt a rozmaring olajat, illóolajat is csak konzultáció után használjuk.

0: a képlet. Palagi Alexandra dietetikussal beszélgettek. Szia Szandi, szép napot!
1: Szia Hajni, üdvözöllek és köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: Na hát, vegák, vegetáriánusok, ezekkel foglalkozunk az elmúlt adásokban, sokat beszéltünk már erről, és hát azt gondolom, hogy ugye aki ezeket az életformákat követi, vagy étrendet, akkor ugye nem eszik semmit, ami állati eredetű, vagy csak bizonyos részeit. Én például nem eszek húst, de halat, tengeri herkentyűket igen, sokkal nagyobb mértékben, mint amikor még húst ettem, mert akkor mit tudom, havonta egyszer ettem halat, most meg eszek hetente egyszer-kétszer. Alapvetően viszont a magyar emberekről elmondható, hogy a karácsonyi időszakban eszik meg az éves adaguknak mondjuk a háromnegyedét, és amúgy nem esznek halat, pedig ha karácsonykor megeszi, akkor szereti. Na, mi a helyzet akkor, ha nem eszünk halat vagy tengeri herkentyűket? Szükségünk van-e omega pótlásra, például omega 3-ra?
1: Igen, alapvetően ugye az omega 3 ugye a halakban található meg nagyon nagy mennyiségben, növényi eredetű magokkal, olajokkal is tudunk bevinni, de azt az omega 3-nak még a szervezetünknek át kell alakítani egy másik formává, tehát azért annak a hasznosulása nem olyan, mint az állati eredetű omega 3 hasznosulása. Ami azért így problémás lehet, és én azért javasolnám, hogy érdemes lehet pótolni az omega 3-at, hogyha az étrendünk alapján az látható, hogy a bevitel valószínűleg nem megfelelő, mert ennek a szűrésére, itt a hiány szűrésére gondolok, nem igazán vannak mutatók mondjuk egy laborban, tehát hogy nem igazán tudjuk felmérni a labor alapján sem, hogy most az omega 3 ellátottságunk megfelelő vagy sem. Ezt mondjuk egy táplálkozási naplóval azért úgy lehet sejteni, hogy szükséges a pótlás vagy sem.
0: Hogyha nincs bennünk elég omega 3, akkor mondjuk a szívünket veszélyeztetjük?
1: Igen, hát ugye alapvetően ugye az omega 3 zsírsavak segítenek a szívérrendszeri betegségek elkerülésében, mert az érrendszeri plakkok képződését tudják gátolni, akkor krónikus gyulladásos betegségekben is előnyösek, mert az ilyen gyulladásos úgynevezett mediátorok képződését gátolják. Szerepük van egyébként a megfelelő látás és az agyműködés megfelelő fenntartásában is. Tehát alapvetően rengeteg pozitívum köthető az omega 3-hoz.
0: Hogyha bevesszük, és mondjuk nincs rá szükségünk, akkor tudunk ezzel bajt okozni?
1: Hát én azt mondom, hogy azért én nem találkoztam még olyannal, aki mondjuk túltolta volna az omega 3-at.
0: Aha, akkor lehet enni nyugodtan. Vagy kúrákat javasolsz? Egyébként sok esetben mondják azt a szakemberek, hogy csináljunk évente több kúrát, egyszer egy omegásat, egyszer egy mit tudom én mit.
1: Hát én azt gondolom, hogy egyébként, hogyha főleg ha eszünk halakat, mondjuk nagyobb mennyiségben, és mondjuk magvakat is, akkor akár nincs is rá szükség, de ha nem eszünk sem magvakat, a halakat sem annyira szoktuk beiktatni az étrendünkben, akkor pedig lehet akár tényleg ilyen kúraszerűen. Nyilván azt nem javasolnám, hogy napi 3 tablettát szedjünk be, tehát ez semmiképpen nyilván nem jó, hogyha valamit nagyon túl nagy mennyiségben fogyasztunk, de érdemes azért figyelni erre, és mondjuk a karácsonyi időszak előtt, amikor esetleg megnő a halfogyasztásunk, meg a nyári balatoni strandolásnál, akkor a kettő időszak között esetleg pótoljuk a 3-at.
0: Itt van aranyszabály, hogy mikor érdemes bevenni, vagy ennél teljesen mindegy?
1: Hát én étkezéshez kötném ezt.
0: Nagyon jó, hogy nem ébredés előtt fél órával, mert akkor már bevettünk egy marékkal. Szandi, köszönöm szépen, legközelebb folytatjuk a kálciummal, izgi lesz az, és köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.

Egy különleges kutatási eredményre bukkantam, és gondoltam, hogy megosztom a hallgatóinkkal, mert hogy egy 534 vaskori ember genomját vizsgáló kutatás egy anyai ágon szerveződő társadalmat tárt fel Kelet-Yorkshire-ban. Sőt, a tudósok egy 13 generációs családfát is tudtak rekonstruálni, tehát jelenleg több száz DNS bizonyítja, hogy a vaskori Britanniában még nem a férfiak, hanem a nők körül forgott a világ. Tehát jobb, ha elfelejtjük a sztereotípiákat a római kor előtti Britanniáról, ahol a szakállas, kardot lóbáló pasik irányítottak mindent. A helyzet az, hogy a föld alatt lapuló DNS-ek más sztorit meséltek el. A kutatók a Kelet-Yorkshire-i Redwangslecki temetőben egy 195 emberből álló 13 generációt felölelő családfát raktak össze, ami azért nem kis teljesítmény. Viszont kiderült, hogy a családfa látványosan az anyai ág köré szerveződött. A nők és leszármazottai generációkon át ugyanoda temetkeztek, miközben a gyerekeik biológiai apái feltűnően gyakran hiányoztak a sírokból. A lányok otthon maradtak az anyjuk közösségében, a férfiak egy időre oda költöztek hozzájuk. Ezt a mintázatot írja le a kutatást bemutató, lektorálás előtt álló tanulmány, mely szerint a férfiak sokkal változatosabb genetikai háttérrel rendelkeztek a temetőben, ami szintén arra utal, hogy ők voltak a bevándorlók, a helyi nők pedig otthon voltak. És jön a csavar. A temetőben két domináns anyai klán létezett, amelyeknek a tagjai évszázadokon át rendszeresen egymás között házasodtak, miközben gondosan elkerülték a saját klánon belüli kapcsolatokat. Ez egy tudatos, generációkon átívelő szövetségi politika volt tehát, amihez az embereknek pontosan tudniuk kellett, hogy ki melyik anyai vonalhoz tartozik. Voltak persze kivételek, találtak három nagyon gazdagon felszerelt temetkezési helyet, és ott egy különálló anyai vonalhoz tartozó szemét találtak, illetve a másik kettőnél is, tehát a rokonok közötti házasság nyomai ott voltak, tehát a státusz, a vagyon már akkor is igyekezett megtalálni egymást. A genetika azt is megmutatta, hogy több esetben a nőknek különböző apáktól született gyerekük volt, de mielőtt bárki arra gondolna, hogy hát itt egyszerre több vasat is tartottak a nők a tűzbe, valószínűleg újra házasodtak ezek a nők, miután a férj odaveszett mondjuk egy vadászaton, vagy elment onnan. Minden esetre most ugye sokan azt mondták, amikor meglátták ezt a kutatási eredményt, hogy na, ott a nők voltak azok, akik mindent leuraltak, de a szakemberek azért kiemelték, hogy ez a családfa modell, és amire rájöttek, még egyáltalán nem biztos olyan szempontból, hogy mindenhol nőuralmat jelentett, tehát egyáltalán nem biztos, hogy a nők hozták mondjuk a politikai döntéseket. Egyébként januárban a Nature-ben jelent meg egy dorzetti vaskori közösséget vizsgáló, azóta már lektorált tanulmány, amely egy domináns anyai vonal köré rendeződött közösségről szól, ahol a kívülről érkező eltemetettek többsége férfi volt. És most 534 kutatási eredmény szintén erre a következtetésre jutott, tehát ezt a tanulmányt még lektorálni kell, de a lényeg az, hogy a vaskori Britanniában egy kicsit másképpen mentek a dolgok.

jönnek a hírek pillanatokon belül itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én elbúcsúzom, és további nagyon kellemes, szép, hosszú hétvégét kívánok. Fontos azonban, hogy természetesen a következő napokban sem maradunk programok nélkül, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy az augusztus 20-ai hosszú hétvégével vége van a nyárnak. Természetesen nyáron és ősszel is lesznek még folyamatosan programok, most egy-két szeptemberivel búcsúzom. A 19. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőr napot Nagykáló harangodon szeptember 19-én tartják meg. A 4. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei zsidó gasztronómiai fesztivál augusztus 23-án lesz, na majdnem szeptemberre tettem, szóval augusztus 23-án lesz itt a hosszú hétvégén, és az 5. részhez érkezik majd a Jöjjön velem Magyarországra című előadássorozat szeptember 24-én. Sipos László forsterérmes fotográfus vetített képes előadását lehet megtekinteni a Városmajori Művelődési Házban. Én további kellemes, szép, hosszú hétvégét kívánok. A hírek után a műsorvezető Dékán Pisti lesz. Jövök hétfőn, Szendi Hajnit hallottam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos dátumokat között a Nyíregyházi Egyetem. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok. Közölte a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb dátumokat a Nyíregyházi Egyetem. Szombaton megkezdődik a gulyatábor, a Dombrádi Tisza parton. Hétfőtől pedig már indul a regisztrációs hét, amely egészen szeptember 4-ig tart. A tájfelvétel nappali tagozaton ugyanebben az időszakban zajlik, a levelezősöknél pedig augusztus 27-e és szeptember 10-e között. A beiratkozás jövő szerdán kezdődik. Az első éveseknek külön tájékoztató napokat szerveznek a tanévkezdés előtt. A szorgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. A részletek elérhetők az enye.hu oldalon. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. Ezúttal Füles lakosai vehetnek részt ingyenes vizsgálatokon. Augusztus 25-én a program keretében nőgyógyászati rákszűrést, bőrgyógyászati rákszűrést, általános egészségügyi állapot felmérést, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikóbecslést tartanak. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára. Bővebb információ az Egészségfejlesztési Iroda, Fehér Gyarmat Facebook oldalán olvashatók. Továbbra is probléma az erdőkben az illegális hulladéklerakás. 2020 óta az erdőgazdaságok több mint 12.750 tonna illegális hulladékot számoltak fel. A Nyírerdő ZRT az általa kezelt területeken idén 3 illegális hulladéklerakót számolt fel. Összesen csak nem másfél tonna hulladék gyűlt össze. Az elmúlt 6 évben pedig mintegy 290 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot szállítottak el, közölte az erdészet. Tavaly 6, 2024-ben 24,5, míg 2023-ban több mint 93 tonnát. A tapasztalatok szerint a hulladékban jelentős mennyiségben fordul elő építési, bontási, épületfelújítás is itt, de gyakoriak a gyors éttermi hulladékcsomagok is a közforgalmú utak mellett. Előfordul a zöld hulladék elhelyezése, ami szinte minden esetben kommunális hulladékot is tartalmaz. Idén országszerte 210 helyszínen, összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csak nem 149 milliárd forintot költ a kormány. A beruházások között 19 Szabolcs-Szatmár-Berek megyei projekt is szerepel. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Szaladnak a hosszú hétvége percei, de még van idő kikapcsolódni. Péntek délután azonban újra itt a figyelem. Ez a Best FM, Deken István vagyok, és az előttünk álló 4 órában jönnek a hét eseményei. Na meg amire készülnünk kell, Westlife pedig rákezd. Upton Girl.

Simple Red énekelt, odakint pedig hát igen jó idő van, 33 fokot mutatnak a hőmérők, hőségriasztást adtak ki egyébként, narancssárga riasztás van jelenleg hatályban, és hát talán nem a hőmérsékleti mutató az, ami annyira megterhel, hanem ez a füllett idő, mely hát így a front mögött még azért továbbra is terheli szervezetét. 30% valószínűséggel a kora estében jön valami 19 óra környékén. Én a radar adatokon semmit nem láttam, de attól még talán ezzel számolni érdemes. Egyébként nagyjából 18 óráig egy-két felhővel tarkított, meg egy kis szűrt napsütés mellett gyönyörű időben telnek a percek a péntekben. Hát érdemes tehát kimozdulni, és jönnek a dalok a Temptation Arussal, Curtis Kegyelem és Whitney Houston is csatlakozik Step by

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a falevelek, és te mindig szép vagy. Begy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Turn of the Light, Nelly Furtado és egy jó kis R&B itt a péntekben. Jó kikapcsolódás, sok-sok pihenést kívánok itt az előttünk lévő időszakra, és hozok fontos infókat, véradásról mindig beszélnünk kell. A cikk arról szól, hogy ilyenkor a hosszú hétvégén is óriási szükség van a vérkészítményekre, melyek nem eltarthatóak, ez nagyon fontos. Nem igazán lehet tárolni sokáig, csak nagyon szűk keresztmetszetben tárolhatóak ezek, így pedig az utánpótlásra szinte folyamatosan szükség van, ezért a Vörös Kereszt újra felhívja a figyelmünket, illetve kér minket, hogy ilyenkor is menjünk vért adni. Augusztus 22-én országosan 20 vérellátó intézet várja a véradókat, a segíteni vágyókat. Minden infóként a Best FM oldalán. Márkkal folytatjuk a Ments meg szerelem után, CG Louise is. Aztán pedig hát beszélgetünk a hőségriadóról. Újra itt vannak a forró percek.

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A halott pénzék szétszeretlek dala után ismét a hőség riadóról kell beszéljünk, mely már csütörtöktől hatályban van, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, olvasható egyébként a Best FM oldalán is és az MT-n is. Ilyenkor ugye a legfontosabb a folyadék pótlás, 30 fok felett leszünk. Fontos, hogy vigyünk magunkkal fényvédő készítményeket, fontos, hogy tegyünk a fejünkbe egy kalapot, mert a napszúrás sem egyszerű, és azért ez könnyen a déli órákban összejöhet, akkor pedig lőttek a tűzijátéknak, meg az esti programoknak. Szóval a másodfokú hőségriadó nagyjából erről szól, a megfelelő folyadék pótlásról, és persze a bőrünk védelméről. Ha valakit bajba látunk, akkor persze természetesen a segítséget továbbra is elérjük. 112. Tájékozódjon a Best FM oldalán, a cikket, infót megtalálja. Folytatjuk a legnagyobbakkal, énekel Robbie Williams, meg Gwen Stefani Akonnel, The Sweet Escape. Mi is ezt nyomjuk a hosszú hétvégén, Escape, és jön a pihi. Hát ezekkel folytatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Országos víradónapot tartanak szombaton. A Vita hevében hátba szúrta ismerősét egy férfi. Nemzetközi kézilabdatornát rendeznek. Kis Dániel vagyok. Országos víradónapot tartanak holnap. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat, köztük a nyíregyházi területi vérellátó intézet is, kora délutánig. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Részletek az ovs.hu oldalon olvashatók. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita során hátba szúrta ismerősét. Tavaly decemberben történt az eset. A vádlott italozás követően vitába keveredett egy ismerősével, akivel dulakodni kezdett. A sértett a verekerés próbálta megakadályozni, amikor az ittas férfi hátba szúrta. Életét csak a gyors és szakszerű orvosi ellátás mentette meg. Az ügyészség a férfit életveszélyt okozó testi sértés kísérletével vádolja, fele szemben 2 év, 4 évre felfüggesztett börtönbüntetést indítványoz. Olvasható a közleményükben. Augusztus 25-én rendezik a második Halsányi Gergely nemzetközi kézilabda tornát. Az utánpótlás tornán 3 korosztály csapatai mérik összetudásukat. A Nyíregyházi Sportcentrum mindhárom korosztályban pályára lép. A torna nemzetközi jellegét a Nagybánya részvétele adja, amely szintén mindhárom mezőnyben képviselteti magát. Érkeznek csapatok Fehérgyarmatról, Egerből, Debrecenből is mások mellett. Az U20-as és U18-as korosztály Nyíregyházán, a Continental Arénában, míg az U16-osok a nyírpazonyi sportcsarnokban lépnek pályára. Részletek a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Újra lendületben a Nyepet csapat. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói az első egyetemi petkupa győzelem után sem tették le az evezőt. A most zajló Bodrogi Tisza petkupán a folyó megtisztításába is bekapcsolódtak. Ezúttal nem a versenyzés, hanem a közös munka a cél. A 7. Bodrogi, 14. Tiszai petkupa augusztus 16-án indult Olasztiszkáról, 12 csapat részvételével. A futam augusztus 23-án Tiszalökön ér véget. A részvevők a Bodrogi és a Tisza megtisztításán dolgoznak. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra.

3 óra után járunk 3 perccel, 34 fok a hőmérőn, és továbbra is készülni kell a közepes szintű parlagfűre, a közepes csalán pollenszórása mellett. Készüljön tüneteire, jöjjön a Shapeshifters, és beszélgetünk az útfelújításról. 36-os.

A Red Hot Chili és az Other Side itt a legnagyobbak között, ez a Best FM. Útfelújításokat ígértem, a 36-oson egy nagyszabású munkálat kezdődik, egészen pontosan az elkerülőnél, ami ugye hát nyilvánvalóan Tiszavasvári út. És itt egy elég nagy szakaszon teljes útzára kell készülnünk, méghozzá azért, mert a simai főfolyás jelenlegi állapota nem képes elvezetni a megnövekvő vízmennyiséget, ennek kiszélesítése mindenképpen szükséges, ez pedig csak is az út lezárásával valósítható meg. Komoly kerülőutakra készüljön a Tiszavasvári felől, vagy Tiszavasvári felé tart, illetve ne használja a nyugati elkerülőt, mert ugye nyilvánvalóan ez is ide vezet, itt fog majd a város lüktető erébe becsatlakozni, tájékozódhat a Best FM oldalán, vagy a nyíregyháza.hu-n. És jönnek Magdiék, Szakács Gergővel, Kik a szívem, na meg a Black Eyed Peas is énekel mindjárt Hey Mama. Hogy kéne?

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters, blasting the pajamas.

A Soul to Soul-al a 2000-es évek elejében utazgattunk, a Get a Life után majd a hősök érkeznek, és tudja, hogy elismerést kapott a kórház? A hír annyiból áll, hogy volt egy autóbaleset, 21 lengyel sérült, érkezett kórházunkba még vasárnap hajnalban, és persze megkezdték a sérültek ellátását. Ezt követően nyilván miután értesült a lengyel konzul, azonnal ide érkezett a városba, bement a kórházba és megnézte a sérülteket, akik már jól vannak, még ketten szorulnak kórházi ápolásra, lassan-lassan a hazaszállításuk is esedékessé válik. A lengyel külügyminiszter helyettes a Nyíregyházi kórházban pedig megköszönte a magyar orvosok, szakápolók munkáját, a segítségüket. Hát erről szól ez a kis hír, mely hát nyilvánvalóan egy kis büszkeség, egy kis figyelem ide a kórházba, ide Nyíregyházára tájékozódjon, a nyíregyháza.hu-n a cikket megtalálja. A hősökkel pedig folytatjuk ez a játszunk. Brand is magához ragadja a mikrofont, és majd Bermudáikkal Londonban. Hát ez a trió most.

útinfók, nyíregyházi hírek. Napközben is hallgasd a Best FM-et. A legjobb zenékkel, változatosan.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Gramofonizzi az elkövető, ez volt a Why Don't You, lendületesek voltunk, és nézzük itt a hosszú hétvége, egészen pontosan a mai pénteki ütemezést. Nézzük például első körben a Nír VV tájékoztatóját, melyből kiderül, hogy tegnap igazából minden zárva volt, ma pedig már a piacok megszokott nyitvatartási rend, pénteki nyitvatartási rend szerint várják vásárlóikat. Az ügyfélszolgálatok, az állategészségügyi telep még ma zárva tart, a parkolás a városban pedig ingyenes. A hulladék szállítás pedig a megszokott járatrend szerint pörög, ez már az EAK tájékoztatója. Egyébként a hulladék udvarok ma is zárva, pont úgy, mint tegnap. Hát ennyit itt a pénteki nap mellett, illetve a változás tekintve hosszú hétvégén, és már is folytatjuk, itt van nekünk a Boldogtalanság BSA-től C-Block, Time is Technovate-dala, aztán nem sokára már a hírek Danitól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe. Tetőre menekült a rendőrök elől egy férfi. Orvosi szakterületek testközelből. Kis Dániel vagyok. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország egész területére érvényes, vasárnap éjfélig. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztás pontosságára, és arra, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg kerüljük a tűzőnapot. A szabadtéri programok kapcsán kiemelik, hogy mindenki elegendő mennyiségű folyadékkal induljon útnak, használjon fényvédőt, lehetőség szerint viseljen világos színű, szellős ruházatot, fejfedőt és napszemüveget. Tetőre menekült a rendőrök elől a tolvaj, egy 20 éves férfi ellen folytat eljárást a rendőrség, aki az elmúlt egy hónapban Baktaló rendházán 6 esetben súrant be nyitva hagyott családi házakba, vagy épp cukrászműhelybe. Pénztárcát, mobiltelefont, láncfűrészt, kerékpárt is lopott a helyszínekről. A fiatal elrejtőzött, ezért az egyenruhások akciót szerveztek az elfogására. Egy rokon a padlásán bujkált, amikor meglátta a rendőröket. A tetőn keresztül próbált elmenekülni, sikertelenül. A férfit letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Előadássorozatot tartott orvostanhallgatóknak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. A cél az volt, hogy a jövő orvosai testközelből ismerjék meg az egyes szakterületeket, találkozzanak az ott dolgozó szakemberekkel, kérdezhessenek tőlük és minél több gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, közölte az intézmény. Két hét alatt 12 előadás és több gyakorlati foglalkozás várta a hallgatókat. Többek között az invazív kardiológia, a reumatológia, a pszichiátria, a neurológia, a traumatológia, a rehabilitáció és a gyermekgyógyászat világába kaptak betekintést. A skill laborban pedig elsajátíthatták például a varrat technika, a gipszelés, a sebkezelés, valamint az újszülött és koraszülött reanimáció egyes lépéseit is. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével jött létre. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

4 óra után 3 perccel továbbra is nálunk szólnak a legnagyobb dalok. Ez a Best FM, Dékán István vagyok, péntek van, a hosszú hétvége közepén járunk. Bob Sinclair indítja az órát, ez a Love Generation. Aztán iskolára készülünk, egy kis támogatás, egy kis segítség mindjárt.

Nutrition Mac-nél dala után iskola kezdés, elindult a roham, mindenki füzetekért, írólapért, színes ceruzáért, grafit ceruzáért rohangál a papírírószerboltokba, és hát azért itt elkezdődött azért már a dömping, na meg a csúcs szezon. Felhívom figyelmét, ne felejts el, minden alsó tagozatos nyíregyházi diák 5000 forintnyi iskola kezdési támogatásban részesül alanyi jogon. Ezt nem kell kérni, ez csak éppen azért jó, hogy tudjunk ezzel kalkulálni, ettől azért jóval nagyobb a büdzsé, a körzők meg a vonalzók azért nem kerülnek kevésbe, és majd még a tempera is. Tutira a számításba jön a számológép mellett, szóval van kiadás bőven gazdagon, én csak arra kérek mindenkit, hogy vigyázzunk egymásra, nehogy baleset történjen a nagy kapkodásban, a nagy rohanásban. Van még idő, nagyjából egy, másfél hét, aztán pedig hát kezdődik a suli, szóval figyelmet, azt gondolom érdemes ide is szegezni már. Zséd a fantomja, a Destiny's Child, Bootylicious dala, ezek a folytatásként.

IMF dala után adó ügyek. Egészen pontosan a napokban kapunk egy kis összesítést, már 10. évvel az adóhatóság elkezdte postázni az értesítőket, a felszólítókat, tehát valakinek azért, mert túlfizetése van, valakinek pedig azért, mert hátraléka van. Mindenki, aki 5000 forint felett mutat különbözetet, a NAV elszámolása alapján kapja ezt a kis szerelmes levelet, legyen ez túlfizetés, vagy legyen ez hátralék. A hátralékra kell jobban figyelni, mert itt azért komoly adótartozás összejöhet, és ugye ez kamatos kamat, itt azért nagyon bele lehet szaladni a dolgokba. Figyelmesen, jó keresse az ügyfél kapuján az üzenetet, hogy biztos legyen abba, hogy nincsen baj. Cikket, kiegészítéseket a nyíregyháza.hu-n talál. És folytatjuk dalokkal, az I'm Still Love, egy igen jó kis Sean Paul siker, Sasával, Kohanski Roy, meg Biga is énekel, mindjárt jön a kis fütyörész, és minden kis bánatom.

0: legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Marics Peték énekeltek, mindannyiunk rémálma pedig elérkezett, legalábbis az allergiásoké elindult a parlagfű szezon, hát legalábbis azoknak az álma, akik olyan érzékenyek legalább rá, mint én, és azért látni kell, hogy ennek jeleit már egyre inkább érezzük. Nekem nagyjából egy héttel ezelőtt bedugult az orrom, és azóta nagyon kezdeni sem tudok vele semmit. Jó, persze vannak egy orr fufukáim, meg szedem a gyógyszert, de az én allergiámra ez hát nem sok semmi. Szóval érdemes már ezzel számolni, ne feledje a parlagfű pollen koncentrációja következő napoktól folyamatosan emelkedni fog, hát most ez az idő, ami odakint fogadja, talán segít egy kicsit, de csak elodázza az esetleges előttünk állót, mindenképpen számítanunk kell majd a dömpingre nagyjából egy hét múlva. Így a gyógyszerek szedését mindenképpen ajánlom, ha tünetei vannak, akkor keresse pulmonológusát. Ezeken túl pedig ne feledje a programot, parlagfűért virágot, hogy segítsük egymást, hogy akár ez egy kis jutalmat is jelenthessen. Mindennel kapcsolatban kiegészítéseket talál a Best FM oldalán, és már is folytatjuk. Jön a Texas, na meg Jetlag, te meg én, Dallas, de nem sokára már friss hírek Danitól. Utolsó óránkat pedig nyitjuk majd Sert is, Pest is, sajnos újra rossz hírek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos dátumokat közölt a Nyíregyházi Egyetem. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok. Közölte a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb dátumokat a Nyíregyházi Egyetem. Szombaton megkezdődik a gulyatábor, a Dombrádi Tiszaparton. Hétfőtől pedig már indul a regisztrációs hét, amely egészen szeptember 4-ig tart. A tájfelvétel nappali tagozaton ugyanebben az időszakban zajlik, a levelezősöknél pedig augusztus 27-e és szeptember 10-e között. A beiratkozás jövő szerdán kezdődik. Az első éveseknek külön tájékoztató napokat szerveznek a tanévkezdés előtt. A szorgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. A részletek elérhetők az enye.hu oldalon. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Szabolcs-Szatmár Berekbe érkezik az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. Ezúttal Füles lakosai vehetnek részt ingyenes vizsgálatokon augusztus 25-én. A program keretében nőgyógyászati rákszűrést, bőrgyógyászati rákszűrést, általános egészségügyi állapot felmérést, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikóbecslést tartanak. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára. Bővebb információ az Egészségfejlesztési Iroda Fehér Gyarmat Facebook oldalán olvashatók. Továbbra is probléma az erdőkben az illegális hulladéklerakás. 2020 óta az erdőgazdaságok több mint 12.750 tonna illegális hulladékot számoltak fel. A Nyírerdő ZRT az általa kezelt területeken idén 3 illegális hulladéklerakót számolt fel. Összesen csak nem másfél tonna hulladék gyűlt össze. Az elmúlt 6 évben pedig mintegy 290 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot szállítottak el, közölte az erdészet. Tavaly 6, 2024-ben 24,5, míg 2023-ban több mint 93 tonnát. A tapasztalatok szerint a hulladékban jelentős mennyiségben fordul elő építési, bontási, épületfelújítás is itt, de gyakoriak a gyors éttermi hulladékcsomagok is a közforgalmú utak mellett. Előfordul a zöld hulladék elhelyezése, ami szinte minden esetben kommunális hulladékot is tartalmaz. Idén országszerte 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csak nem 149 milliárd forintot költ a kormány. A beruházások között 19 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei projekt is szerepel. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 4 perc előtt óra után, 33 fok odakint, továbbra is narancssárga riasztás. Nem igazán a hőmérséklet, hanem inkább a páratartalom miatt érezzük ezt olyan nagyon fullasztónak, tehát ez várja odakint, a hőségriadóról beszéltünk. A legnagyobbak pedig pörögnek a Szenyoritával, már indulunk is.

0: A Heavenly on the Boys a 2000-es évek első perceiben énekelte fel korongra Now That We Found Love, itt hallottuk a legnagyobbak között. Aztán hát beszélgetünk nem jó hírekről, az afrikai sertéspest is jelenlétét újra kimutatták Magyarországon. Ilyenkor a Nébig nemhogy csak felfedezi a betegséget, hanem elrendeli azonnal az intézkedéseket. Hát általában a fertőzött állomány elpusztítása az első lépcső, aztán kijelölik a biztonsági zónát, ahol folyamatosan ellenőrzik majd, hogy kijutott a betegség a karanténból. Hát ez történt. Somogy megyében mutatták ki a fertőzést. 1850 sertést kellett ezért elpusztítani Lakcsó térségében, és remélem, hogy a betegségnek ezzel sikerült gátat vetni. A Forestry dalát hallgatjuk ezek után, a 10 éven át után majd a Playform, meg Zola is a szóló karrieréből a szeletke.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszemben szaladok, én akkor...

Nézzük ezt az új életfa programot, mely egyébként arról szól, hogy az önkormányzat és a nyírbevi nonprofit Kft. Idén is a meghirdetett akcióban egy-egy facsemetét ajándékozza városi szülötteknek, az újszülötteknek, a legkisebbeknek, ahogy fogalmazzák. A kezdeményezést egyébként 2014-ben dr. Adorján Gusztáv indította, és azóta is rendkívül népszerű. Lényegében ültethetünk egy fát, melyet egyébként kapunk, csak a helyszínt, illetve az időpontot fogja megszabni a nyírvévé és az önkormányzat, mely a srácok, a gyermekek, a szülöttek, az újszülöttek emlékét őrzi magában. Mi csatlakoztunk a programhoz, aztán megyünk majd fát ültetni. Aztán majd néhány év múlva, mondjuk 20, oda fogunk sétálni, és megmutatjuk, hogy na, hát ez akkor is így. Hát lehet ennél szebb gondolat. Keresse a cikket a Best FM oldalán, csatlakozni lehet a programhoz. Minden kiegészítés a Best FM oldalán, a pályázatokat pedig a városszépítő@nyirvv.hu e-mail címre kell felcsatolni. Erről ennyit, jöjjenek a dalok. Már utazunk is, Wolf Katt énekel.

Volt, ami volt, Oliver from Earth, és már is nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. A szombatra jönnek gondolataim. 23-24 fok is lehet a reggel perceiben. Ez azért meglepő, pláne úgy, hogy júniusban, meg júliusban sem voltak ilyen melegek, ezek a hajnalok, ezek a reggelek, inkább csak 15 fok környékén voltunk. Most pedig azért 24-25 fok remélhető a leghidegebb percekben. 31-32 fok várható a legmelegebb órákban, 2 óra környékén. A reggelben lesz napsütés, a déli órákat borult időben tölthetjük, de elsőre készülnünk nem érdemes, a délutánból is felszakadozik a felhőzet, és újra teret kap majd a napsütés. Egyébként esőre készülni a holnapban nem érdemes. Kalendárium 22-ére Menyhért, Miriam is. Zakeus ünnepli a névnapját, jó ünneplést kívánok mindenkinek! Jönnek a dalok ide, a The Killers, meg Dash, illetve PM Down egy-egy sikere pörög. Itt záró akkordként.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka már, mindenkinek jó pihenést kívánok a hosszú hétvége még előttünk álló perceihez. Holnap szombat, újra találkozunk a délutánban. Mindenkinek tartalmas kikapcsolódást kívánok. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Országos viradónapot tartanak szombaton. A Vita hevében hátba szúrta ismerősét egy férfi. Nemzetközi kézilabdatornát rendeznek. Kis Dániel vagyok. Országos viradónapot tartanak holnap. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat, köztük a Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézet is, kora délutánig. Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Részletek az ovs.hu oldalon olvashatók. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita során hátba szúrta ismerősét. Tavaly decemberben történt az eset. A vádlott italozás követően vitába keveredett egy ismerősével, akivel dulakodni kezdett. A sértett a verekedés próbálta megakadályozni, amikor az itas férfi hátba szúrta. Életét csak a gyors és szakszerű orvosi ellátás mentette meg. Az ügyészség a férfit életveszélyt okozó testi sértés kísérletével vádolja, vele szemben 2 év, 4 évre felfüggesztett börtönbüntetést indítványoz. Olvasható a közleményükben. Augusztus 25-én rendezik a második Harsányi Gergely nemzetközi kézilabdatornát. Az utánpótlás tornán 3 korosztály csapatai mérik összetudásukat. A Nyíregyházi Sportcentrum mindhárom korosztályban pályára lép. A torna nemzetközi jellegét a Nagybánya részvétele adja, amely szintén mindhárom mezőnyben képviselteti magát. Érkeznek csapatok Fehérgyarmatról, Egerből, Debrecenből is mások mellett. Az U20-as és U18-as korosztály Nyíregyházán, a Continental Arénában, míg az U16-osok a nyírpazonyi sportcsarnokban lépnek pályára. Részletek a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Újra lendületben a Nyepet csapat. A Nyíregyházi Egyetem hallgatója az első egyetemi petkupa győzelem után sem tették le az evezőt. A most zajló Bodrogi Tisza petkupán a folyó megtisztításába is bekapcsolódtak. Ezúttal nem a versenyzés, hanem a közös munka a cél. A 7. Bodrogi, 14. Tiszai petkupa augusztus 16-án indult Olasztiszkáról, 12 csapat részvételével. A futam augusztus 23-án Tiszalökön ér véget. A részvevők a Bodrogi és a Tisza megtisztításán dolgoznak. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

I am somebody. I have the power.

A legjobb zenét mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en. A Best FM lendületben tart. Mert ez a 103.9 Best FM. Barbra Streisand.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe. Tetőre menekült a rendőrök elől egy férfi. Orvosi szakterületek testközelből. Kis Dániel vagyok. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország egész területére érvényes, vasárnap éjfélig. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztás pontosságára, és arra, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg kerüljük a tűzőnapot. A szabadtéri programok kapcsán kiemelik, hogy mindenki elegendő mennyiségű folyadékkal induljon útnak, használjon fényvédőt, lehetőség szerint viseljen világos színű, szellős ruházatot, fejfedőt és napszemüveget. Tetőre menekült a rendőrök elől a tolvaj, egy 20 éves férfi ellen folytat eljárást a rendőrség, aki az elmúlt egy hónapban Baktaló rendházán 6 esetben súrant be nyitva hagyott családi házakba, vagy épp cukrászműhelybe. Pénztárcát, mobiltelefont, láncfűrészt, kerékpárt is lopott a helyszínekről. A fiatal elrejtőzött, ezért az egyenruhások akciót szerveztek az elfogására. Egy rokon a padlásán bujkált, amikor meglátta a rendőröket. A tetőn keresztül próbált elmenekülni, sikertelenül. A férfit letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Előadás sorozatot tartott orvostanhallgatóknak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. A cél az volt, hogy a jövő orvosai testközelből ismerjék meg az egyes szakterületeket, találkozzanak az ott dolgozó szakemberekkel, kérdezhessenek tőlük és minél több gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, közölte az intézmény. Két hét alatt 12 előadás és több gyakorlati foglalkozás várta a hallgatókat. Többek között az invazív kardiológia, a reumatológia, a pszichiátria, a neurológia, a traumatológia, a rehabilitáció és a gyermekgyógyászat világába kaptak betekintést. A skill laborban pedig elsajátíthatták például a varrat technika, a gipszelés, a sebkezelés, valamint az újszülött és koraszülött reanimáció egyes lépéseit is. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykunszolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével jött létre. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben.
0: A lemezjátszóknál Miller.

0: Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Miller.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos dátumokat közölt a Nyíregyházi Egyetem. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok. Közölte a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb dátumokat a Nyíregyházi Egyetem. Szombaton megkezdődik a gulyatábor, a Dombrádi Tisza parton. Hétfőtől pedig már indul a regisztrációs hét, amely egészen szeptember 4-ig tart. A tájfelvétel nappali tagozaton ugyanebben az időszakban zajlik, a levelezősöknél pedig augusztus 27-e és szeptember 10-e között. A beiratkozás jövő szerdán kezdődik. Az első éveseknek külön tájékoztató napokat szerveznek a tanévkezdés előtt. A szorgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. A részletek elérhetők az enye.hu oldalon. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. Ezúttal Füles lakosai vehetnek részt ingyenes vizsgálatokon augusztus 25-én. A program keretében nőgyógyászati rákszűrést, bőrgyógyászati rákszűrést, általános egészségügyi állapotfelmérést, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikóbecslést tartanak. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára. Bővebb információ az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmat Facebook oldalán olvashatók. Továbbra is probléma az erdőkben az illegális hulladéklerakás. 2020 óta az erdőgazdaságok több mint 12.750 tonna illegális hulladékot számoltak fel. A Nyírerdő ZRT az általa kezelt területeken idén 3 illegális hulladéklerakót számolt fel, összesen csak nem másfél tonna hulladék gyűlt össze. Az elmúlt 6 évben pedig mintegy 290 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot szállítottak el, közölte az erdészet. Tavaly 6, 2024-ben 24,5, míg 2023-ban több mint 93 tonnát. A tapasztalatok szerint a hulladékban jelentős mennyiségben fordul elő építési, bontási, épületfelújítás is itt, de gyakoriak a gyorséttermi hulladékcsomagok is a közforgalmútak mellett. Előfordul a zöld hulladék elhelyezése, ami szinte minden esetben kommunális hulladékot is tartalmaz. Idén országszerte 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csak nem 149 milliárd forintot költ a kormány. A beruházások között 19 Szabolcs-Szatmár-Berek megyei projekt is szerepel. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Országos híradónapot tartanak szombaton. A vita hevében hátba szúrta ismerősét egy férfi. Nemzetközi kézilabdatornát rendeznek. Kis Dániel vagyok. Országos híradónapot tartanak holnap. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat, köztük a nyíregyházi területi vérellátó intézet is, kora délutánig. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Részletek az uvs.hu oldalon olvashatók. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita során hátba szúrta ismerősét. Tavaly decemberben történt az eset. A vádlott italozás követően vitába keveredett egy ismerősével, akivel dulakodni kezdett. A sértett a verekedés próbálta megakadályozni, amikor az ittas férfi hátba szúrta. Életét csak a gyors és szakszerű orvosi ellátás mentette meg. Az ügyészség a férfit életveszélyt okozó testi sértés kísérletével vádolja, vele szemben 2 év, 4 évre felfüggesztett börtönbüntetést indítványoz. Olvasható a közleményükben. Augusztus 25-én rendezik a második Harsányi Gergely nemzetközi kézilabdatornát. Az utánpótlás tornán 3 korosztály csapatai mérik összetudásukat. A Nyíregyházi Sportcentrum mindhárom korosztályban pályára lép. A torna nemzetközi jellegét a Nagybánya részvétele adja, amely szintén mindhárom mezőnyben képviselteti magát. Érkeznek csapatok Fehérgyarmatról, Egerből, Debrecenből is mások mellett. Az U20-as és U18-as korosztály Nyíregyházán, a Continental Arénában, míg az U16-osok a nyírpazonyi sportcsarnokban lépnek pályára. Részletek a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Újra lendületben a Nyepet csapat. A Nyíregyházi Egyetem hallgatója az első egyetemi petkupa győzelem után sem tették le az evezőt. A most zajló Bodrogi Tisza petkupán a folyó megtisztításába is bekapcsolódtak. Ezúttal nem a versenyzés, hanem a közös munka a cél. A 7. Bodrogi, 14. Tiszai petkupa augusztus 16-án indult Olaszliszkáról, 12 csapat részvételével. A futam augusztus 23-án Tiszalökön ér véget. A részvevők a Bodrogi és a Tisza megtisztításán dolgoznak. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: A legjobbat adjuk.
1: A leghallgatottabbak.

0: rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis hazat találsz. Egyszer majd úgyis hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: You ain't here.

0: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe. Tetőre menekült a rendőrök elől egy férfi. Orvosi szakterületek testközelből. Kis Dániel vagyok. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország egész területére érvényes vasárnap éjfélig. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztás pontosságára, és arra, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg kerüljék a tűzőnapot. A szabadtéri programok kapcsán kiemelik, hogy mindenki elegendő mennyiségű folyadékkal induljon útnak, használjon fényvédőt, lehetőség szerint viseljen világos színű, szellős ruházatot, fejfedőt és napszemüveget. Tetőre menekült a rendőrök elől a tolvaj. Egy 20 éves férfi ellen folytat eljárást a rendőrség, aki az elmúlt egy hónapban Baktaló rendházán 6 esetben súrant be nyitva hagyott családi házakba, vagy épp cukrászműhelybe. Pénztárcát, mobiltelefont, láncfűrészt, kerékpárt is lopott a helyszínekről. A fiatal elrejtőzött, ezért az egyenruhások akciót szerveztek az elfogására. Egy rokon a padlásán bujkált, amikor meglátta a rendőröket. A tetőn keresztül próbált elmenekülni, sikertelenül. A férfit letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Előadássorozatot tartott orvostanhallgatóknak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. A cél az volt, hogy a jövő orvosai testközelből ismerjék meg az egyes szakterületeket, találkozzanak az ott dolgozó szakemberekkel, kérdezhessenek tőlük és minél több gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, közölte az intézmény. Két hét alatt 12 előadás és több gyakorlati foglalkozás várta a hallgatókat. Többek között az invazív kardiológia, a reumatológia, a pszichiátria, a neurológia, a traumatológia, a rehabilitáció és a gyermekgyógyászat világába kaptak betekintést. A skill laborban pedig elsajátíthatták például a varrat technika, a gipszelés, a sebkezelés, valamint az újszülött és koraszülött reanimáció egyes lépéseit is. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével jött létre. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig!

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A fülnek, az agynak, a szívnek.
3: A szívnek.
1: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat. De.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.
3: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Obviously.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.